Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élete, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rapper srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangod. Na ez a dal Michael Morris a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetés kért ért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Emenike vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelentisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opalite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrésztelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opalite, ez most az aktuális kedvenc.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy nem sokára a tökéletes celeb, akinek 10 éve van jogsia, és hát ebben az elmúlt 10 évben elég szép autó gyűjteményt felhalmozott. 3 Rolls Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, Chevrolet, 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren is. Azt hiszem, egy Elvis Presley Cadillac is van a tulajdonában. Jó, hát hogyha az embert Lady Gaga-nak hívják, akkor úgy könnyű. Ő jön nem sokára, és ez az igazi mai sláger.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Sam Felt például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek között azt is elmondta nekünk Sam Felt, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World Is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Balázsék 3/4-6 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrészel dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül esetleg. Hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Meghirdette ingyenes táborát a Kaposvári Egyházmegyei Caritas. Siófok volt a legkeresettebb úti cél a pünkösdi hosszú hét végén. 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a Kaposvári Egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. A programokat Balatonszárszón, Balatonakaliban és Gyenesdiáson tartják teljes ellátással és változatos közösségi élményekkel. Újdonságként külön ifjúsági turnust is indítanak a 16-19 évesek számára, ahol az önkéntesség és a felelősségvállalás kerül középpontba. Az ifjúsági helyek már beteltek. A többi turnusra korlátozott számban még lehet jelentkezni az Egyházmegye önkéntes csoportjain keresztül, írja Sonline. A Balaton lett a legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén, derül ki egy szállásfoglaló portál adataiból. Az érdeklődést a jó idő és az utolsó pillanatban érkező foglalások is erősítették. A települések rangsorában Siófok végzett az első helyen Szeged és Gyula előtt, de a top 10-ben Balatonfüred és Hévíz is szerepel. A legtöbb vendég 2 éjszakára foglalt szállást, jellemzően 70 ezer forint alatti értékben. Minden harmadik utazó wellness szálláshelyet választott. A májusi online fizetések közel 27%-át szépkártyával rendezték. A Balaton továbbra is stabilan a belföldi turizmus élmezőnyében van. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
2: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely 3-szor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, 3-szor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évnek kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mémeknek köszönhetően. Hozom

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Májusi Gyónás aranyatér.
2: Így van.
1: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
2: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
1: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
3: Duplán jöhet.
2: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
1: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
2: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
1: Egy teljes sort megettél.
2: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
1: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevelési struktúrájuk.
3: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
1: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció.
2: Nem.
1: Hanem, hogy
2: az a generáció nem azt tanította.
1: Nem, nem.
2: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
1: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
3: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
1: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
2: Ez most megütött.
1: Ez megüt, ez, nem?
2: Nagyon durva.
1: Ugye?
3: Megkönnyeztem. Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
2: Inkább anyád.
1: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen, igen, igen. Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még épp
3: eszem.
1: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
2: Ez kemény.
1: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
2: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
1: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad most már, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A zsákutca volt, és nem volt, és nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így.
2: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
1: Igen.
2: Valójában érted?
1: Igen. Igen. Igen.
2: Az okozója és a megoldója.
1: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy várj már, most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
2: Igen,
1: és
2: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
1: Igen. Igen, és ugye belépsz a szobában mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
3: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, igen, igen, és megtámadják
2: az életet. Csak tanuljál, igen. És kapsz ételhitalt, és te tanuljál, persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
2: Vérbosszú!
3: Nem baj, majd te sem hívod meg!
1: Levadászuk!
2: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kell félett, hogy hazajössz és agyonvernek.
3: Mennyire részek.
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged? Vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
1: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt,
2: ebben nevetésben. Én ezt elmondtam.
1: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
3: csend
1: így,
3: van.
1: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen. Igen. És közben igen. Jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
1: szó... Ahogy te is szoktál félhetően, mi az, amire nem emlékszel? Tudom, mert csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy... Hát valami jó,
3: mi miatt azért... van ez a szorongás?
1: Igen, igen, igen, igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
3: mondjuk
1: úgy keltem
3: fel. Elég erős álom.
1: Igen, elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden értem,
3: és
1: hogy
3: az
1: hibás.
3: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
1: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész...
2: Hát arra... ez mindennek a, igen,
1: igen, igen
2: a ventilálása, igen. Levezetése, beleálmodása, a... persze, nagyon
1: minden
2: durva.
1: A te hibád, hát hogyha, ha köztük van konfliktus, az is a te hibád, ha... na ide, szóval igen.
3: Szép reggeleid voltak.
1: Jókat írtak a hallgatók, majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Ú, te jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
1: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta terveztem mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és akkor ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
3: 4 évesen. Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
2: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
1: Fel, jó, felhúzta magát.
2: Még. Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött, és elindult a VR.
3: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
2: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom felkel, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire felkel, józan. Milyen durva.
1: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
2: Ez hiszi, mennyire
1: hogy,
2: durva.
1: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
2: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomon megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobaajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
1: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
2: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze,
3: igen,
2: mindennek tettek.
1: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
3: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
1: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
3: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
2: Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem.

0: amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
1: Kiébbi lesz, hanem amikor fütyülnek.
0: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy drekken van, hogy valami elindult, hogy valami, nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
1: Igen, ez nagyon durva, hogy...
0: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
2: És a kis
0: de
2: világ,
0: ne legyen morzsa az asztalon.
2: És a kis világodban ez a rend.
0: Igen.
2: Vagy ez a megoldás.
0: Ez a kapaszkodás.
2: Ez a nyuga. Igen.
0: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, rossz, mégis tudok nyomozni, akkor ez nem
0: az öreged kőkemény.
1: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta,
2: és azzal szívhatott téged.
1: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kezelőben nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
0: Persze, ez felnőtt korban jön meg.
1: Igen.
0: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
0: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitáson működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarcba megy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
2: ez
0: nem
2: már
0: is
2: mondjuk
0: tudsz,
2: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
0: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működsz.
2: És addig mi történik? Addig fedd hogy, az agy?
1: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
2: Hát, amíg gyerek vagy, nagyon, vagy addig vagy
1: hogy,
2: boldog,
1: igen, majd
2: megtudod,
1: annyi idős leszel, majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem a legjobbnak, de hogy így... Tehát, hogy,
2: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, meg azt, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára.
2: Igen,
1: vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
0: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
1: Fogadóra
0: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
1: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, mondjuk nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnő történetesen én vagyok. Na, hogy...
0: Szerintem az menő.
2: Az emberi anyát helyezik. Anyát sajnos nem érdeklődik az esemény.
0: Kezd csokom tanár. Mit csinálsz? Mit csináljátok ezen? Igen.
1: Rendszeresen.
0: Igen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből

0: kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon rossz
2: lesz. Nem nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
0: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
2: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Ott van, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
0: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
2: Elmélyített hangom, mi?
0: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatot meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
2: El nem kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
0: így
2: első.
0: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, ez egy nagy harc.
1: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
0: Nem, persze. Tehát ez nem 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
1: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csak, ami a gyereknek mondjuk nem volt,
0: tudod,
1: mondjuk,
0: miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen, igen.
0: Ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
2: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta. Ez mindegy.
0: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek a mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, lányom, mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
0: De jó, de jó. De tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: Ah, és tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
0: Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, ami nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamarosan forgalomba állnak Kaposvár új elektromos autóbuszai. Gázvezeték rekonstrukció zajlik a vármegye székhelyen. Csapadék sem ma, sem holnap nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD komáromi gyárában. Erről Szita Károly polgármester számol be közösségi oldalán. A modern elektromos buszok érkezése jelentős mérföldkő a kaposvári közösségi közlekedés fejlesztésében. Az első 15 jármű várhatóan már júniusban forgalomba áll. A teljes programot 2027 tavaszára befejezik. A mintegy 15 milliárd forintos beruházást az integrált közlekedés fejlesztési operatív program támogat. Összesen 42 új elektromos autóbusz érkezik Kaposvára, köztük csuklós, szóló és midi járművek, valamint két önvezető busz is, írja online. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében zajló munkák idején a fasor érintett szakaszán sebességkorlátozás lépett életbe. A kerékpárút teljes szélességét érinti a kivitelezés, a déli oldali parkolóhelyeket ideiglenesen lezárták. Ezzel párhuzamosan a Gróf Aponyi Albert közt teljes szakaszán is dolgoznak a szakemberek. Itt szintén forgalomkorlátozásra kell számítani. A szolgáltatás a munkák alatt folyamatos marad. A kivitelezés várhatóan június végéig tart, írja kaposvármos.hu. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: A mindenit. 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt, Júli, hello, jó reggelt, Feri, hello.
4: Júlcsa,
3: hello. Jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. És csütörtök, gyerekek, mindenki ilyen időzavarban van, legalábbis nagyon nehezen bogozom ki a héten. Ugye a kedv miatt, hogy...
5: Hogy a hétfő elment.
3: Ugye a hétfő elment, akkor most ez péntek, várjál, nem péntek, csütörtök.
5: Bolond az agyam.
3: Kedvem, hogy szerdában.
4: Rá tudok szokni erre, hogy nincs hétfő. Nagyon. Nem volt rossz ez, gyerekek, nem volt ez rossz, de tényleg az van, hogy mert most van hét közepe, még csak szerda, jaj, ráérünk, nem, vége, mindjárt vége.
3: Igen. Igen, de ezt meg lehet szokni, nyáron azért ez lesz is néha, szóval ezt jelezzük előre, hogy ez lesz.
5: Hogy csak 4 nap lesz?
3: Hogy 4 nap lesz, igen, hogy egy-egy pénteket majd így, amikor nyugi van, csend van, hétköznap van, akkor azért ezeket ki fogjuk venni, de majd erről akkor időben
5: de ha
3: 4,
5: akkor miért nem 3?
3: Hát az, megyünk Szabira is, de lesznek péntekek, amiket majd így ki. Kikapunk, de nyáron belefér, gyerekek. Tehát nyáron
4: egy csomó ember csinálja. Képzeljétek el, hogy a kis van ugye egy régi 25 éves alfám, és hát tavaly Vajda Judit hosszú távú élettársam elvitte autózni az autót. Hát mindegy is.
5: Kivette a pénteket a kocsi.
4: Hogy van rajta egy ilyen mutató, érted, ami mutatja, hogy az már pirosban nem jó, ha van a hőmérséklet. Tehát megfőzte a motorját, na mindegy, de így is szeretjük a csajt. És akkor most jutottunk odáig, hogy végre elkerült egy szakemberhez, és akkor tegnap beszéltem vele, hogy na mi van, akkor új motort kell belevenni, vagy még ezt meg lehet gyepálni a régit, lesz belőle valami. És mondta a Habsi, hogy hát el kell vinni, ugye a motort kivették, el kell vinni egy ilyen szakértőhöz, aki beméri, mit, mert na, nem értek hozzá. Lényeg, mondta, hogy de csak jövő héten, mert hogy ők péntekenként nem dolgoznak.
3: Aha.
4: De mondom, akkor biztos ez nekem nagyon sokba fog kerülni, érted, ha ezt 4 nap alatt összeszeded a lóvét, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt ráálltak erre, hogy minden nap többet vannak egy kicsit, azt hiszem egy órácskát, és nagyon hatékonyát tették a melót, és így a péntekük mindig szabad.
3: És 3 napos a szünet.
4: Hát és igen, aha. És péntek szombat.
5: Csak nyáron?
4: Nem, mindig.
5: Folyamatosan.
3: Az de jó.
4: Télen is át tudtak erre állni, hogy akkor hétfőtől megtolják, és azt mondták, hogy hatékonyság, meg tudjuk csinálni azt 4 nap alatt, amit 5, lehet, hogy egy kicsit tovább kell maradni, tehát nem 4-kor van vége a munkaidőnek, aha, hanem mit ér 5-kor, viszont a péntek mindenkinek szabad, tehát csütörtök estők már így mennek haza, hogy meg vagyunk.
5: Jó, én ezt nagyon adám.
3: És az nagyon jó.
4: Igen.
3: Egyébként
4: igen.
3: Ez a normális, ez a 3-2-3-4, tehát ez lenne a normál, igen, szerintem. Tehát a 2 nap az nem feltétlenül tudod kipihenni magad.
4: És ahhoz Mungyáró képest, hogy mi még úgy éltünk annak idején, hogy szombati munkanap volt, emlékeztek?
3: Én arra nem, megmondom őszintén, az nem, az nem, nekem
4: hát
3: nincs
4: mi még jártunk szombaton iskolába, az ugye a faterék tolták szombaton is a melót.
5: Te ilyen öreg vagy.
4: Igen.
3: Az nincs meg nekem.
4: Igen, csak
5: szombaton
4: átszázom.
5: Iskolába, hogy?
4: Nem, ti nem voltatok
5: szombat? Nem,
3: nem. Hát 77-ben születünk, ott 87-ben suli, ott már azért a szombat szünnap volt.
4: Mi tehát, hogy sokáig, tehát azt hiszem elsőben, másodikban volt még ilyen, hogy be kellett menni szombaton, de azért én még emlékszem, aha, rá. Boktattunk a kis iskolatáskánkkal, lerugasztott szemüvegünkkel.
3: Az nem volt. Az nekem már nem. Igen. Szia, drága Anna, annyira szeretlek benneteket, annyira jó műsorotok, szeretnék egy kis lehetőségbe jutni a játékba, a születésnapom egy tökéletes ajándék lenne számomra. Minden péntek hétköznap írja valaki. Csintek, barátaim, csintek. Ez ugye a... Igen. Távez vágtáló mundzsárok. Köszönjük szépen. Ugye a mundzsáró, ez szállóigévé vált. Csak úgy, mint a szaktanári. A Mundzsáró, ez az új fogyasztószer, gyerekek. Ez a neve. Nagyon szeretjük. Kicsit úgy hangzik, megbeszéltük, mint a keletinél vennéd egy 1002-es ladának a csomagtartójából. De általában ez az új őrület, úgyhogy Mundzsárónak kell utána nézni. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Bezárom a kis étkezdén pár péntekre nyáron. Sima Peti küldte nekünk. Igen, ugyanez. Kommunista szombatmocskos lipsik, kaptuk SMS-ben, és hát hasonlóan jó kedvűen ébredt mindenki. Gyerekek, közelik a telihold, éreztétek? Jól aludtatok?
5: Nekem semmi bajom
3: semmi nem volt.
5: Hát a teliholdkor igen, akkor ez egy kicsit beüt, de azért, aha, közeledik a telihold, azért az még nem vág oda. Vagy már igen?
3: Nem. Én nagyon szeretem, de hogy nem, nincs ez. Nincsen ez, csak valaki ilyenkor egy kicsit így meg bolondul és rosszabbul alszik, 1-2 nap és ez lesz.
4: Az időjárás az odavágott egy csomó embernek. Hát ez így... a tegnapi vészé. Nálunk így várták. A Velencei-tól konkrétan szerintem nézte az eget.
3: És lett valami?
4: Semmi. Érted?
3: De mondtak, ami hidegfrontot, meg lehűlés, meg
5: az
3: nagy megvan, eső.
5: Az ma
4: 10 fokot visszaesik, tehát nem 34 lesz, csak 24 vagy 25. Dráma nincs, azért ez május végén még belefér, de tegnap az egész ország szerintem így nézte ezeket, hogy végre jön az eső. Nálunk olyan felhősödés volt délután, hogy eltakart mindent. Anyámmal így ültünk kint, a mama is mondta, hogy na végre, és ez csak minden eltűnt.
3: És ez
4: mi van?
5: Én nagyon durva, hogy én tegnap kerestem rá először, hogy 5-27-e, hogy meddig tart most ez a hőhullám.
3: Szóval
5: én már most elértem.
3: Nem áll.
5: Elértem a fára.
3: Három napja van meleg. Hát,
5: de most itt,
3: ez a jó.
5: Az egyik hallgató Dave küldte, hogy tikasztó forróság Spanyolországban 34 fok és éjjel 20. Most valamelyik nap így szembe jött, hogy Marokkóban most kiadtak valami riasztást, 42 fok van már most is. Tehát, hogy valami félelmetes hőség.
3: Igen, de hogy most spanyol, június eleje van, vagy május még ez. Szóval Spanyolország 30 fok, ez még hírérték?
4: Nem tudom, hogy mi szokott lenni már, ott ilyenkor.
5: Már
4: nem
5: most tudom.
3: Én nagyon élem, én nekem ez a korszakom. Tehát nekem a késő tavasztól a kora ősz, vagy késő őszig én ebben fürdöm.
5: Tudom, te ilyen 30 környékén érdez
3: az semmi nem tud. Én imádom a meleget.
5: Zsüle lesünk, tehát ezt a hőséget.
3: Nem tudom, valahogy én ezt nagyon...
5: Nem megy.
3: Nagyon élem, nagyon szeretem.
5: Viszont képzeljétek el, hogy Szardénia. Na, hát...
3: Na. Most, hogy így kérdeztük, mert Feri szemében is láttam a csillogást, és már én is majdnem megkérdeztem, milyen
5: hogy
3: volt Szardénia,
5: tényleg, milyen
3: de
5: volt,
3: hát nem kellett megvárnom.
5: Elébe mentem a kérdésnek.
3: Igen.
5: Szóval én tudtam, vagy hát hallottam, hogy ez a sziget fantasztikusan szép, és nyilván láttam róla egy csomó fotót, amiről azt gondoltam, hogy persze Photoshop volt. De hogy ez élőben is ilyen. Fiúk, ti voltatok már?
3: Én voltam.
5: Olyan elképesztő.
3: Kicsit untam. De jó, egy kicsit untam. Nem, jó hely.
5: Egy napra béreltünk autót, és akkor elmentünk ezekre a nagyon híres strandokra, és akkor volt egy TripAdvisor-os komment, ahol volt egy kommentje, ahol ajánlottak egy olyan strandot, ami gyakorlatilag nincsen rajta a térképen. Elindultunk a nagy büdös semmibe, egyszer csak eltűnt az aszfalt, egy ilyen földúton így mentünk egy ilyen bele a nagy büdös semmibe, és képzeljétek el, hogy volt egy pont, ahol megálltunk, és alattunk volt egy ilyen meredély, és egy olyan öblöt találtunk, amit még életemben nem láttam. Tehát, hogy ilyen ennyi kék a világon nincsen, és ilyen 60 méteres mélységbe kellett lemászni ahhoz, hogy lejuss a partra. Volt lent egy-két ember.
4: Aztán ekkor Miró leugratott kocsival.
5: 19-20 fokos a tenger, isteni finom, nagyon jó, kellemes az egész város, vendégszeretőek az emberek, tehát, hogy valami...
3: Melyik részén voltatok? Hol van ez?
5: Algaró.
4: Azok volt?
5: Algaróban voltunk fönt, igen. Hát lehet, hogy a szezon eleje van, miért neked más igen. volt?
4: Hát nekünk más. Igen.
5: Mert hogy tök jó
4: nem voltak. Nem nagyon aranyosak.
3: De arra már én nem emlékszem, hogy milyenek
4: mi
3: voltak.
4: Mi augusztusban voltunk, így július vége augusztus, és akkor úgy...
5: Addig ráfogott a lelkesedés.
4: Lehet, hogy az van, igen, hogy tavaszra összeszedik magukat, télen kicsit kevesebb a turista, ilyenkor mindenki kedves még, és augusztus meg azt mondja, hogy
3: takarodjatok meg. Jó, de volt-e tűzfal, volt-e bélfertőzés, volt-e defekt, nem érdekel az azurkék tenger, meg a fehér homok, mert az mindenkinek van.
5: Figyelj, semmi hírértékű.
3: Lemondták ki a visszajáratot, lezuhant egy EasyJet melletted, összeállt magát egy kullancs és nyugdíjas, akinek nem tudom, epilepsziás rohama lett a gépen. Valami, nem érdekel, hogy ami jó volt, az nem.
5: Nem tudom, lehet, hogy összeszedtünk valami fertőzést, és abból csak másfél-két hónap múlva lesz valami.
3: Ez
5: de érdekel. Most még nem érzem a tüneteket.
3: Ellopták a csomagodat. Cifrára fosztad el magad az első szangriától. Romlott volt a tintahal, és behánytál a Mirónak a kesztyűtartójába.
5: Semmi az életben egy világon.
4: Nem áll, hogy jól éreztétek magatokat.
3: Az urkék tenger, ez kit érdekel?
5: Nagyon-nagyon szánalmasan unalmas volt. Az utolsó nap a naplementében sétáltunk bele, amikor a fiam felhívott azzal, hogy nincs itthon semmi kaja.
3: Na, ez kezd érdekelni. Ez kezd alakulni.
4: Ilyenkor mire számítanak a gyerekek, amikor te 2000 kilométerre vagy az otthonodtól, és fölhív, hogy nincs kaja?
5: Azt, mert volt ilyen Katalijában rendeltem neki pizzát, tehát hogy volt ilyen...
3: Tud magának rendelni? Nincs telefonja?
5: Abszolút nem értettem az egészet, mert oda volt kikészítve neki a pénz. Meg volt vele beszélve ráadásul, hogy ki is írtam, hogy nehogy elfelejts, hogy vasárnap hétfőn nincsen bolt. Tehát be van zárva minden, készüljetek fölre. Nincs itt semmi kaja. Természetesen tele volt a hűtő minden kajával, csak nem ugrott rá az étel, mikor kinyitotta a hűtőt, tehát el kellett volna készíteni. És akkor tényleg ott állsz azzal, hogy kivett a mélyhűtőből lapockát, hogy ő akkor azt bedobja a serpenyőbe. Akkor vitatkozott vele a Miro, hogy de ez nem így megy. Tehát, hogy a jeges húst nem teszed rá, abból nem cső. És akkor azt hallod, hogy a hátad mögött ezek ordítanak, miközben te így állsz, és így fogod az aperolodat, és megy le a nap, mert Miro, nézd már,
3: mi
5: az
3: a serpenyőbe.
5: Hiába teszed be az airfryerbe, nem fog megfőni, nem fog megsülni, nem lesz.
4: Éhen halt a gyerek a végére?
5: Éhen, persze.
4: Szegény.
5: Hogyne.
4: Isten nyugosztalja, köszönjük.
3: Szeretem az ilyen banális, sima, hétköznapi romantikus naplementés történeteket. Valaki halljon meg, valaki kapjon vérmérgezést, valakinek vágja. Valami legyen ez, nem te vagy itt, valami átokat kell megtörni, vagy valamit leszedni. Ez
5: a következő két és fél óra az mondjuk a duzzogásról szólt, tehát nyilván, na, hogy hát hogy beszélhet vele így a gyerek, meg hogy mi ez a stílus, meg hogy valamit nagyon elrontottunk, de aztán utána nyilván helyére kerültek a dolgok. Jó,
4: nem is igazi
5: magát.
4: Férfi, hanem azt mondta, hogy te rontottad el.
5: Nem mond ilyet.
4: Igen? Együtt. Közös felelősségvállalás van Miro részéről.
5: Együtt.
3: Szóval elmondom neked, hogy 3 éve ez a sztori még úgy nézett volna ki, hogy volt egy szállásotok, a Szadigra lebombázták. Volt egy autó, az defektes lett, és aztán ott volt a tenger, de ott már nem volt tenger.
4: Nem,
3: és lement a nap, de nem volt a helyén a csillag, mert nem ment le a nap, érted? Ehhez képest...
5: Ezekbe bele-bele nyúlunk, és azért persze...
3: Nem, vannak... most már egy ideje, nem.
5: Mert a Miro foglal.
3: Ja, akkor itt tört meg az átok, várjál. Tehát hajlandó esetleg egy 50 vagy 100 euróval többet rádozni?
5: Nem.
3: Soha csak nem. Többet keres a szarhelyek között? Tűzfal és tűzfal között is van különbség.
5: Például a tűzfalas rész, ami nagyon emblematikus tűzfal volt, az Isztambulban volt, az például az Hagia Szófia közvetlen mellette volt.
3: De ezt a történetet nagyon szerettük, ebből éltünk utána hetekig. Igen. Sima naplementében nem tudok műsort készíteni.
4: Volt.
5: Tehát igen, a tűzfal...
3: Nem ezért vagy itt, hogy boldog legyél.
4: Nem kellene a nyálasztoriai.
3: A Jani se azért volt, hogy 2 méteres magas, nem tudom, kigyúrt húszabáló legyen, hanem vegetáriánus csávó, aki BKV-val jár, és megvar mindenkit, akit tud. Maradjunk szerepben.
5: A következő alkalommal összeszedek valami ételmérgezést, csak a tiketeket.
3: Ellopták a csomagodat visszafelé?
5: Nem volt feladandó semmi.
3: Ült mellette egy 130 kilós kövér ember, aki átnyúlt a kajádba. És...
5: Csak egy gyerek volt mögöttem, aki végigrugdosta az ülésemet, de hát ebben semmi extra.
3: Ki kezdett veled a stewardess, és rád kacsintott?
5: Sajnos nem.
3: Drága hallgatók, ugye halljátok, hogy mindent megtettem.
5: Vannak emberek, akiket le kell cserélni. Köszönjük, Júlia.
3: Ugye halljátok, hogy veletek vagyok, mert is arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen a naplemente. Ugyanolyan, mint az összes más tengerparton, érted?
5: Szánalmas vagy, milyen
4: ja, lehet, hogy te hazudsz, és már nem mered elmesélni ezeket?
5: Nem, én esküszöm, elmondanám, hogyha most történt valami, akkor röhögjük rajta.
4: Nem felszedek. Lehet, hogy immunissá váltál, és már észre se veszed, hogy neked szar.
5: Igazából nagyon szívom.
3: Nem úgy, hogy legalább nem törtek be a szobátokba, nem rabolták el az útlevelet, és mostak fogkefével a seggükbe. Nem találtatok egy fotót utána, hogy a betörő a fogkefétekkel a seggébe virít a fürdőszobába, amit ott had egy polaroidon, és 10 percben megjelenik. Hát semmi.
5: Gyanús volt, ez a szag.
3: Csak romantika, szép, fehér homok és minden.
5: Hát ez van most, basszus.
4: Úristen, Júli, ez nem te vagy.
5: Mit csináljak?
3: Gyerekek, ez áh.
5: De figyelj, kilépek és elüt a busznak.
3: Ki vagy te, és mit tettél Julival?
5: Mindjárt lemegyek, kisétálok a 8-as busz alá.
3: Igen. Jó? Na jól van, gyerekek.
5: Ne haragudjatok, tényleg.
3: Méhen kívüli terhesség, ott akkor nem, se az hát egy korszak véget ért, írja valaki. Gyerekek, egy korszak véget ért. És ez így van, hogy egy korszak ebben a vonatkozásban véget ért. Fogócska a tengerparton.
5: Az volt.
4: Na jó, végre valami.
5: Nagy megalakulások.
4: Te se vagy már régi jó.
3: Igen, na, úgy hallom, bekennék is ütöttenem. Ennyi, gyerekek. Na jó van, imádlak, Balázs írja. Engem ne. Én csak
4: kapaszkodik, hogy valamiből műsort lehessen csinálni.
3: Próbálom
4: tényleg
3: azt hozni, ami történt régen, de ez a stáb megváltozott, érted? Macskafogóba vagyunk, átmentünk a Nagy Egéren, és labdázunk, és lepkéket kergetünk a másik oldalon. Hát borzasztó ez így. Menjünk is el hírezni akkor, jó? Mert Zsülcit nagyon integet. Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Búcsú a Balaton vízi rendészetének meghatározó vezetőjétől. Útfelújítást végeznek a Zselicben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A mikrofonnál Picsóri Erika. Közel 42 év szolgálat után befejezi aktív pályafutását Lengyel Tibor rendőr alezredes. A Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság igazgatás rendészeti osztályának vezetőjétől búcsúznak munkatársai. Pályafutását a Magyar Honvédségnél kezdte, majd 1984-től a rendőri hivatást választotta. A rendőrtiszti főiskola elvégzése után a Siófoki rendőrkapitányságon kezdett dolgozni, később a Balaton Vízi Rendészeti egységeinél töltött be vezető beosztásokat. Kapitányság vezetőként is dolgozott Fonyódon, majd visszatért a vízi rendészethez, ahol az igazgatás rendészeti területet irányította. Munkáját a Balaton biztonságának szolgálata, szakmai igényesség és emberség jellemezte, írja a Kapos.hu. Szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani útfelújítás miatt a Zselici erdőben, közölte a Sefag ZRT. A Kaposszerdahely Szenna és Zselic kisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon munkálatok zajlanak. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. A szakemberek azt kérik, hogy az érintett turisztikai célpontokat, köztük a Hotel Kardosfát, a Zselici Csillagparkot és a Rupói pihenőhelyet a 67-es főút felől közelítsék meg. A felújítás várhatóan június közepéig tart. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is látható.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hála az agyhalott terelésnek, 60-tól az M0-ig halott. Az M3-as. Gyerekek, ez nem tudom, hogy valaha meg fog-e oldódni ez az M3-as történet.
2: Ja,
1: ez
2: most már,
1: de tényleg ez egy ilyen 10 éve, ez a bagtura, ott ez az egész terelés, ez, nem tudom, hogy ott mit nem sikerül megépíteni. Nem volt még olyan, hogy az M3-as azon részén ott ne lett volna valamilyen terelés.
3: Hát a jó munkához idő kell.
1: Az biztos, azt csinálják
3: alaposan.
1: Csinálják egy ideig, igen. Sziasztok, Bariék, a tegnapi témátokhoz kapcsolódva, mindig érzem a gyomromban azt az összehúzást, stressz, szorongás, hogy fekszem az ágyon, 14-es koromban az ágyamban, fekve hallgatóz, anyám üvölt, az alkoholista faterommal kint a konyhában, üss meg, csak próbáld meg, és hasonlók. Hála, pontosan ezt az érzést éreztem, mint máig sokszor az életemben. Csajozás, emberi kapcsolatok, akár egy buszra szállásról is van szó, vagy sok minden más szituációról. Most már tudom, hogy csak mindenért, sok mindenért vagyok olyan, amilyen vagyok, ma negatív értelemben. 44 vagyok, írja. Ugye ez a tegnapi témánk volt, tegnap egy nagyon kis ilyen gyerekkorba visszamenő ilyen regressziós téma volt, ugye ez így?
2: Nagyon ebben a formában. Nagyon megkapargálta az életét, igen. A tegnapi.
1: Fú. Az érdekes téma volt, és ebben a formában ezt még nem csináltuk meg, igen, hogy a mostani életedből mi az, ami meghatározza a jelenlegi életedet a gyerekkorodból. Egy mozdulat, egy hang, egy hangsúly, egy veszekedés, egy kultzörgés, és kérdez, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Valamelyik, vagy akár mindkét szülőről.
2: Tudod, olyan, amit csak most meghalasz, meglász, és ugyanazt hozza elő belőled, mint a gyerekkorodban.
3: Hallgattam.
2: Nagyon sokan írtak.
1: Jó, hallgattam. Érdekes volt.
3: Összerendült tőle a gyomrom. Úr,
1: mindenkinek van. Neked is van?
3: Persze.
1: Mindenkinek van. Tehát a saját szülőkkel kapcsolatban egy ilyen gyerekkori élmény, ami azonnal regresszió volt, tehát azonnal előjön, hogy ott vagy, hogy azt érzed, hogy hogy azzal foglalkozod, nagyon érdekes. Nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Szóval
3: nekem,
1: tényleg.
3: Fú, ami ilyen...
1: Anyuka vagy apuka?
3: Egy másik rokon.
1: Másik rokon, aha.
3: Ez a homlok puszi.
1: Aha.
2: Azóta sem megy.
3: Tehát amikor valaki megpuszíja a fejem tetejét.
1: Mert az abba a pillanatban az visszaköszön.
3: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. De ugye volt kultzörgés, volt lépcsőházba séta, volt aki elmondta, az nagyon érdekes SMS volt, elmondta, hogy az anyja hogy dohányzott a WC-n, vagy az apja, amiből tudta az anyja, hogyha sokáig ül a WC-n, akkor valószínűleg balhé lesz.

0: tanulsz meg villámhárítóvá válni gyerekkorodban, hogy hogyan próbálod ezeknek a, tudod, hogy vita lesz, meg tudod, hogy balhé lesz, és hogyan, mik azok az elhárító mechanizmusok,
1: amik ilyenkor bekapcsolnak,
0: igen, és tudod, hogy hogyan tudod elvenni az élét, hogy, hogyha apád lefekszik részegen, és tudod, hogy csak egy órát alszik, és fel kell, akkor kőkövön nem marad, és a úristen, hány ilyen van nekem is.
2: Igen. Meg tudjátok volna, hogy milyen nap volt? Mondani akarsz még valamit?
3: Hogy csak annyit akartam mondani, hogy most tegnap már ugye ti ketten előhoztátok, most Juli, még a többiek is jöhetnek. Köszönöm, uram, hogy viszonylag normális családban. Nálunk mondjuk csend volt, de legalább ilyen nem.
0: De állt a késő levegőben.
2: És hogy van.
0: Kapargassuk meg ezt egy kicsit.
3: Lehet, hogy elő lehetne szedni, de hogy úgy viszonylag normálisan lehoztuk a dolgot.
0: Hát,
3: nagyon,
0: lehetne
2: terápiázni. Igen. Persze, érdekes volt. Meg tudjátok mondani, milyen nap volt tegnap? Tegnap volt a Málás Interna, nagyon szeretném, hogy visszajöjjenek egy ajánlattal. Mi volt tegnap? Nézzünk rá. Ez a tegnapi nap.
3: Tongsú.
2: Na várjál, hányadika van ma?
0: Ma van 28, tegnap 27.
2: 28, a sikernap.
0: Na
3: várjál, és a tegnap volt?
2: Az a tegnap, a sikernap.
3: Hát akkor megvan az állás. Ott gratulálunk.
2: És a vonzás, napja van ma. És start nap holnap, úgyhogy itt
3: hát
2: egymás után.
3: Ennyi. Ez a legjobb kombóba csináltad a dolgot. Tegnap siker, vagy start. Megyünk fölfele.
0: És meg itt velünk van Fantás Duci.
2: Ő jön, ő folyamatosan jön. Igen. Ahogy vagy magyar, többen kérdezitek, az pedig holnap. Az holnap lesz. Jobb fokja, Kiliti körforgalmán baleset, kivitt a Járda-szigetnél lévő kötelező haladási iránytáblát, rendőr, tűzoltó, mentő már Kin Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi újság, Anna?
4: Kérlek szépen, minden oké, okay, jó reggelt nektek, 2032-re elkészül a holdbázis. Csak hogy így mondjak egy kis információt nektek.
2: Hát akkor 2032. Újra megtanulunk holdra szállni? Hát addigra olyan... emlékezni fogunk, hogy kell?
4: Nagyon jó kis grafikák, meg ilyen kis filmecskék vannak róla.
0: Már nem csak Kubrick fog forgatni róla?
2: Igen, már nem csak stúdióban forog majd a holdra szállás. Tehát 50 évig nem megyünk.
3: Mit fog tudni, hogy ott már lehet élni majd?
4: Igen, ott már lehet élni.
0: Leszállni se tudunk rá, mit fogunk mi ott
3: érni? De addigra megtanuljuk. Na. Igen,
4: 6 év, lehozzuk, meg fogjuk érni, és akkor élőbe beszámolunk, hogy leköltöztek.
0: 36?
4: 32.
0: 32.
4: Hát 32.
2: 32-re érek, akkor az tegyél még rá 10 évet a különböző csúszások miatt. Igen. Tehát az minket már azért annyira nem biztos, hogy érint.
0: Valahol épül már egy stúdió.
3: Még a 32-t azért
2: a 32, igen, a 42-ben már azért nem vagyok. Ott már többen nem vagyunk érintettek. A 42-es
4: jó, azért.
2: Hát az mennyi, az 20 év? Na jó, 20 év múlva még érintettek
0: vagyunk.
2: Talán. Hát abban reménykedjünk. Hogy itt ülünk, az már nem valószínű, de talán még azért abba érdekeltek
4: vagyunk. Ez borzasztó lesz, mikor úgy leszünk, tudod, mint a búcsú szimfónia, hogy mindig leteszi valaki a hangszert, és kimegy.
2: Ja, tőle így nyolcad? Ja,
4: amikor így egyszer csak így elkezdi. Aha,
0: figyeljetek, Zső lesz az utolsó, aki a fülhallgatóval ülve, és azt mondja,
4: várjál, de már tök süket lesz, mert már tönkretette a fülét. Tök süket lesz. Háló?
0: Ő akkor is bejön, amikor itt már nem lesz műsor, se rádió.
2: Ja, az kemény, igen. Vagy amikor a baráti társaságok elkezdenek kicsekkolni, tudod. Tehát, hogy így van nagy baráti társaság, és így szépen lassan mindenki kicsekkol. Minden csak ne legyél utolsó. Mi ezt beszéljük mindig a fiúkkal. Oké, okay, csak hogy ki
3: de
2: akar utolsónak.
3: Valakinek lenni kell.
2: Valaki ott marad.
3: Lenni kell.
2: Na, azok már a bagányosabb történetek, igen.
0: Rohadt szomorú. Amikor most már újabban nem esküvőkre járunk, hanem temetés.
4: Nem, azért még nem vagyunk ebbe a korban. Nincsen
2: sok, hál' Isten, nem járok. Mondjuk nyilván azért nem megyek el. Tehát, hogy...
3: Igen, szólnak, hogy lesz, de hát...
2: Nem megyek udvariasságból temetésre. Ez teljesen távol áll tőlem.
0: Körülöttünk most sokan.
2: Kicsekkoltak?
0: Igen. Igen.
2: Na, milyen vidámak vagyunk reggel. Esetleg még valami temetős történet, ne hagyj Isten, egy élvelhantolás, esetleg egy sírból visszajövete. Sétált-e valaki mostában a kerepesi temetőben? Hogy néz ki? Szépek a sírok? Vannak-e virágok rajta?
3: Megint ellopták a koszorút.
2: Mivel tudjuk berobbantani ezt az amúgy nagyon rendületes csütörtököt?
0: Hát a gyerekkori traumákból indultunk.
2: A gyerekkori traumákból eljutottunk oda, hogy nem sokára mindenki kicsekkolna. Szép. Itt van a játékosunk, Anna?
0: Igen.
2: Itt van. Halló, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok!
3: Hello!
2: Jó reggelt, hello. Hogy hívnánk?
5: Frida vagyok, sziasztok!
2: Hello, Frida!
3: Frida?
2: Honnan hívtál minket, Frida?
5: Frida. Bajáról,
2: jól van.
3: Milyen menő neved van, Frida?
2: Az igen?
5: Nem, hát, nem hétköznapi, úgyhogy szerintem most fél Baja tudja, hogy ki vagyok. Hello, sziasztok, Baja!
3: Hello, Baja!
2: Ja, te mélyen kelendő vagy, Bajám?
0: A Frida név miatt
5: nem.
0: Mindenki ismeri.
5: Nem, hát a Frida név miatt,
3: hát csak szerintem nincs még egy Frida Baján. Te
2: de miért egyébként a Budapestben a kerületben ránézésre mindenkinek tudod a nevét? Tehát elmegy melletted Lajos, te tudod, hogy ő Lajos? Tehát, hogy nem, Frida de... csak az ismeri, aki tudja, hogy ő Frida, vagyis ismeri Frida.

0: de bárki, aki ismeri Fridát, az, és Baján egy darab Frida van, tehát aki ismeri Fridát, az tudja, hogy ki az a Frida Baján.
1: Na de azt nem a, hang, nem a neve miatt tudja, hanem a hangja alapján megismeri, nem? Az anyádat se a neve alapján ismered meg, hanem a hangja alapján. Na mindegy, nem érdekes. Frida! Frida, figyelj ide. Miben foglalkozol?
2: Vállalkozó vagyok.
0: Miben?
3: Mit vállalkozol? A férjemmel.
2: Gázterveket készítő, ez itt a reklámhelye, gázterveket készítünk és energetikai tanúsítványt.
0: Abból akkor az egész jó.
1: Ez az energetikai tanúsítvány, az, amit a közjegyző kijön, nem csinál semmit, elkér egy százast. Aha. Hogy zárnak az ablakok? Jól? Hány fok van? Aha. Milyen a szigetelés? Igen.
3: Hőhíd, az a titok szó a hőhíd.
1: Mivel fűtötök? Padlófűtés. Jó, megadom. Oké, írjuk alá, adjátok el az ingatlan. Megadom az energetikai tanúsítvány. 80 ezer. Jól mondom? Nagyjából ez? Nem?
2: Nem.
1: Komolyan?
2: Hát nem. A helyszín az gyakorlatilag hasonlóképpen működik. De egyébként azért a nagy része, az oroszlán része az számítógépen készül el, tehát hogy annyival nem vagyunk kész, hogy kimegyünk az ingatlanhoz, és akkor hú, milyenek a nyílászárok, meg hú, milyenek a falak, hanem azért az oroszlán része az a számítógépen készül el.
1: Energetikai tanúsítvány, közjegyző, ingatlanos, hasonló.
0: A
1: szükséges rossz, amit meg kell csinálni, senki nem tudja, hogy valójában mire való. Energetikai tanúsítvány, nagyon fontos, van a lakáshoz, van, persze, nézzük meg, hogy zárnak az ablakok.
0: Ezt mikor vezették be egyébként, mikor lett ez kötelező?
2: 2012-ben, azt hiszem.
3: Ott jött el a jó világ. Adattok kezdve. Három bajai hallgatónk is írt, hogy fingom sincs ki az a Frida.
1: Abszolút nem tudják, nem fogják.
3: Ők nem fogják tudni.
1: Igen.
2: Majd bemutatkozok nekik az
3: igen,
2: utcán.
3: Frida vagyok.
1: Kivel játszanál Frida?
2: Hát veled, Balázs.
1: Jó, oké, játszunk akkor. Jó, nem is kérdezek erről többet. Mehetünk? Feri?
3: Na figyelj! 3-2-1, tessék!
1: Na itt vagyok. De jól mondom, kicsit olyan, mint az ingatlanos, nem? Vagy a közjegyző?
3: Nem!
1: Meg is vagyunk!
0: Ingatlanos
1: ennyi! Szabadulni szabadulni akartam! Szabadulni akartam, megmondom, hogy szabadulni akartam!
3: Itt ledobta magáról!
2: Én pedig bizom átvédeni, a férjem nevében is!
1: Nagyon helyes, ezt meg kell védeni! Ügyi vagy, illetve hát az voltál, de hogy én voltam a nem ügyi. Ugye ki is mondtam, hogy van egy szép ajándékcsomagod. Jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Küldjük akkor neked.
2: Megtisztelsz, Balázs.
1: Nagyon olyan rövid volt. Ezt én rövidre zártam. Nem adta esélyt, hogy kibontakozzál.
2: Hát nem. Köszönöm szépen. Vagy egy... nem tudom, ne köszönjem.
1: De,
3: nyugodtan. Egy bajai kérdezi Frida, hogy jeromos-e a férjed?
2: Nem.
3: Akkor ő se ismer.
0: Akkor az, hogy van még egy Frida.
1: Igen, de írt Peti, aki Erzsébet ellakik, hogy tud...
2: Van, biztos, hogy van egyébként.
1: Erzsébet ellakom, de tudom ki ez a Frida. Ez Peti küldte neki.
2: Jó.
1: Na jól van, küldjük az ND-csomagot. Köszi a játékot, ciao.
2: Köszönöm szépen. Hello. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
1: Ciao.
3: Gyorsan eldobtad magadtól ezt
1: ez Ricsi Mappás volt, írja valaki. Abszolút, igen.
0: Balinak kellett ez, mint Varga Viktor hajába a madárszar. Tényleg megvan neki még a madara?
1: Én most láttam egy... Nekem ma reggel följött megint, és láttam, hogy most boxol a szem talán. Várjál, most dobta fel az Insta.
0: A madárra?
1: Igen, ha egyszer megnézed az oldalát, akkor utána ugye feldobálja, és várjál, megnézem, mit volt a videó. Én szerintem ott volt a madár a hajába, igen.
0: Úgy boxol, hogy ott van a madár hajába.
1: Igen. Él a zöld küllő, ott él vele, vagy visszajött. És még azt is megnéztem reggel, hogy hány órás a videója, és hiszem, ilyen 11 órás volt, tehát nem egy hetes videója volt, tehát most tette ki. Boxol, és ott ül a madár a hajába.
3: A madarat, hogy földrótozta a hajára?
1: Zseni ez a sztori. Hogy beköltözött egy madár a hajába. Ezt imádom, ezt a történetet.
0: Szerintem ez már egy halott madár, ami ki van tömve.
3: Ezt mondom, és oda van drótozva, hát szóljon.
1: Ha igen, tényleg jó. Hú, gyerekek, nyári szünetes SMS, várjatok, hát álljunk már meg.
3: Na,
1: egy pillanatra.
3: Azért
1: ez nem maradjon el, legyen már rend. Mikor köszöntünk ma be? 6 óra?
0: 16.
1: 6 óra 17-kor, 18-kor, mikor költöztünk be? Ez nem maradhat el, gyerekek. Hát azért az anélkül ne forduljunk rá hírekre. Mi van? Eltűnt?
3: Lehet, hogy megvan. Meghalt.
1: Zöldezed? Vagy mit csinálsz?
0: Barnázom. Jó, és akkor biztos, hogy megtalálod.
1: Barnázom. Figyelj, minden van. 22 nap, gyerekek. 19 óra 45 perc. És nyári szünet, 6 óra 15-kor jött az SMS, úgyhogy így vagyunk. Igen, ő mindig a beköszinél küldi. Amikor...
3: Igen, mert abban reménykedik, hogy akkor pont ránézel az SMS-re, de már abban sem tudsz reménykedni.
1: De nem, de hogy a hallgatók se szólnak, gyerekek, szóljatok, hát ne csináljátok, szóljatok, hogy Bali nyári szünet, SMS ne maradjon.
3: Elvitte Juli ragyogó sztori. Szardinia.
1: Ja, igen, szardiniás történet.
0: A teljesen érdektelenségbe fulladó szardiniai.
1: A napsütés, a naplement és a fehér homok az teljesen elvitte. Jól van, gyerekek, ha 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Mi pedig akkor elindulunk, jó?
3: Jó, lesz ma BL?
1: Egy kicsit bejelezünk, igen. Trollfocit hívjuk?
0: Igen.
1: Trollfocit hívjuk 8 után.
0: 8 után.
1: 8 után hívjuk a trollfocit, úgyhogy abszolút lesz ma szerintem BL. Kicsit azért ezzel kell foglalkozni.
3: Jó, persze. Kicsit kell foglalkozni. Taxisok is lesznek.
1: Hát az inkább sztoriba beszéljünk róluk. Zsenik, nem?
3: Szerintem
0: nem legjobbra időzítesz.
1: De ez most lesz, vagy nem? Vagy,
0: Én nem tudom elképzelni. Ne hülyeskedjetek. Tehát, hogyha valamikor lehet pénzt keresni, az most van. Hát ki az a hülye, aki inkább kiáll és sztrájkol ilyenkor?
3: Mert nekik elveik vannak.
0: Ja.
1: Az a hülyésnek az.
3: Igen. A 30-en meccs előtt 2 órával azt mondják, hogy most sztrájk!
0: És majd a Hősök terére állnak ki?
3: Persze. Vajon?
1: Én még úgy olvasom, hogy nem biztos a sztrájk, de szerintem az jó, egy BL döntőt megküldeni egy taxi sztrájkkal, szerintem az menő. Szerintem az megint csak, az egy magyar, azt mi tudjuk. Tehát az egy olyan hungarikum, hogy az nincs más. Igen.
3: Ja, és hogy egyáltalán lesz a BL döntő, ugye? Az is kérdés.
1: Na jó, akkor vegyük ezt elő egy kicsit később. Összeszedjük,
3: hogy mi valókat. Hogy sztori lett ebből.
1: Hogy mi tudunk erről, mert ez megint kezd egy kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magyar sztori.
0: Dobjuk össze a fellépő pénzt.
1: Összerakjuk. Jövünk mindjárt 3 perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
7: Én darabolom neked a zenéket!
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
7: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
8: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
16: a te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
17: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
18: Mitsubishi Motors. Reklámot hallottak. 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
21: Skoda.
22: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
21: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Pörgesse fel üzleti ügyeit az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika. A minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetése készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
25: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
26: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
27: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
28: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixid Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
29: Kia. Movement that inspires.

0: Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Meghirdette ingyenes táborát a kaposvári egyházmegyei Caritas. Siófok volt a legkeresettebb úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén. 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a kaposvári egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. A programokat Balatonszárszón, Balatonakaliban és Gyenesdiáson tartják teljes ellátással és változatos közösségi élményekkel. Újdonságként külön ifjúsági turnust is indítanak a 16-19 évesek számára, ahol az önkéntesség és a felelősségvállalás kerül középpontba. Az ifjúsági helyek már beteltek. A többi turnusra korlátozott számban még lehet jelentkezni az egyházmegye önkéntes csoportjain keresztül, írja online. A Balaton lett a legnépszerűbb belföldi úti cél a pünkösdi hosszú hétvégén, derül ki egy szállásfoglaló portál adataiból. Az érdeklődést a jó idő és az utolsó pillanatban érkező foglalások is erősítették. A települések rangsorában Siófok végzett az első helyen Szeged és Gyula előtt, de a top 10-ben Balatonfüred és Hévíz is szerepel. A legtöbb vendég két éjszakára foglalt szállást, jellemzően 70 ezer forint alatti értékben. Minden harmadik utazó wellness szálláshelyet választott. A májusi online fizetések közel 27%-át szép kártyával rendezték. A Balaton továbbra is stabilan a belföldi turizmus élmezőnyében van. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
3: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
2: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Után 11 perccel, és ja, szóval mindegy. Igen.
2: Mit láttál?
1: Nem érdekes, nem mondom. Amit viszont akartam mondani, hogy hiába küld el valaki többször egy SMS-t, vagy Viber üzenetet, az ettől azért nem biztos, hogy beolvasásra kerül. Jó? Tehát,
2: megint van egy kitartónk?
1: Vannak itten kitartó hallgatóink, igen, de hogy nem tud minden. Nem tud minden bekerülni a műsorba. Na, itt vagyunk. Szerintetek ám ez árulás, hogy átnyergeltem hozzátok, vagyis, hogy visszatértem? Fantás Duci kérdezi. Most ez mit mond? Várj, a Duci jött.
3: Hát a Duci nem, Duci itt volt.
1: Duci itt volt.
3: Régen.
1: Elment a retróra.
3: Elment, és akkor most ugye visszaszokott egy kicsit, és itt ragadt.
1: Ja, értem, tehát nem. Az az árulás, hogy átnyergelt hozzátok, vagy hogy visszatért.
3: Aha. Hát most ő tette, figyelj csak, Duci, haver, dupla árulásban vagy.
1: Duci nagyon ugye? Nem állsz jól.
3: Egyszer meg elárultál minket, most elárultad a bocsit.
1: Igen, nem állsz.
3: Ilyen most.
1: De örülünk, hogy itt vagy. Ugye mondtad, hogy maradsz már, nem mész vissza. Miért? Kérdez egy hallgató négyszer. Igen. Claudia megint aktív? nem, Claudiáról van szó. Valamilyen fiatalok megnyertek valamilyen rádiós versenyt, tök jó. És most már harmadszorra vagy másodszorra küldi el a srác ezt, hogy
2: és
1: akkor látod, olvassuk
2: be. És látod,
1: ennyit be tud kerülni, de hogy nem, tehát hogy értem, hogy ő saját magát futtatja ráadásul, tehát ő elküldte azt, hogy ők nyerték a rádiós versenyt, úgyhogy ő lett az első, aki küldi a Viber SMS-t, hogy olvassuk be, és ő az első. Tehát ő magát provozza. Pláne nem fogom beolvasni. Tehát, hogy ott van, egyébként nézd meg, szórakozott az SMS, de hogy
2: igen.
1: Biztos nem olvasom.
2: De milyen kis élelmes.
1: Nagyon élelmes, de egyébként így kell. Tehát így kell, hogy promozza saját magát. És
2: egy kicsit önmenedzselésre
1: elküldeni százszor az üzenetet, hogy hát, ha beolvasom, akkor hogy itt aztán mi történik. De én meg olyan vagyok, hogy dafkenem. Tehát, hogyha látom, igen, hogy valaki nagyon nyomul, már csak azért se. Úgyhogy ez így nem fog.
2: Én gratulálok fog a díjhoz.
1: Puncsoska.
3: Megalkuvó.
1: Puncsos. Claudia férje? Kérdezi valaki. Igen, Claudia férje folyamatosan írogat, igen. Na, gyerekek.
2: Nem is igaz az apja.
1: Már kinek az apja? Claudiának?
2: Nem. A aki megnyerte a díjat, annak az apja írt.
3: Milyen díjat?
2: Ja. Érted?
3: Egy büszke apuka.
1: Apuka. Tehát egy büszke apuka tolja nyomorúságosan a fiát. Még szarabb a sztori.
2: Ne!
1: Még rosszabb ez a történet. Tehát megnyer a fia egy valamilyen rádiós versenyt valahol. Ez egy ilyen tehetségkutató. Egy városban, egy vidéki városban. És a fia lesz az első.
2: Így van.
1: És elküldi nekünk tegnap is, hogy olvassuk be. Aztán elküldi ma is, hogy olvassuk be. Breaking news ebből a városból. És hogy megnyerte a fia, érted?
2: Ő egy büszke édesapa. Minden formon.
1: Nyomassza a rokonokat ezzel, hogy mit nyert a gyereke.
2: Minden formon, ahol tudja, szólja.
1: Persze, küldj el a gyerek anyjának, a nagyszülőknek, küldj el a nem tudom, a rokonoknak, a sógorának, igyanak rá egy pálinkát, de ezzel legalább ne nyomasszon.
3: Nem. Nagyon jó, mert reggel elküldte tegnap, hogy Csá Balázs. Aztán elküldte 10 óra után, hogy szia Atis.
1: Persze,
3: ugyanazzal a hírrel.
1: Ugyanaz, tehát ő mindenhova be akarja. Aztán elküldi délután, aztán elküldi megint ma reggel. Biztos, hogy nem. Annyit, csak a testemen keresztül fog ez már bekerülni.
3: Annyit mondjál már, hogy Atis beolvasta?
1: Tegyük át a Claudia mappába, kérlek benneteket. Igen. Ezt olvasd be! Ha nem, akkor nem puszjott.
2: Figyelj, Fantás Ducit megnyertük, őt most veszítettük el. Igen, ebben a pillanatban szegét.
1: Igen, amennyit beszéltél, be is olvashattad volna. Nem, gyerekek nem, elveim vannak. Úgyhogy nem. Büszke lehetsz a fiadra, mit is csinálsz? Na, ez megy a Redditre. Érdekesebb ez, mint a Fantás Duci. Igen, ne legyél népművészeti cseréped, én írják nekem. De tudjátok, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom. Tehát, hogy ez nincsen valószínű, ez a típus igazán a hallgatónak, ez a típus, aki ugyanezt üzenetet elküldi a bocskoréknak is.
3: Igen,
1: tehát, hogy neki
3: igen,
1: mindegy, melyik rádióba, hogy kerül be, csak valahova kerüljön be. És valahol legyen róla szó.
2: Egy kicsit se érzed szar embernek ilyenkor magad. nincsen egy picit se lelkiismeret furdalásod, hogy így, egy ilyen megszólalás után, hogy nem olvasol be egy ilyen SMS-t.
1: Tudod, hány ilyen döntést hozok meg én egy nap ebben a 4 órában, amit nem is tudtok, hogy én ezt a döntést meghoztam? Tehát, hogy ennek csak ez a jéghegy csúcsa.
2: Egyed édes reggelit, vagy ne egyed édes
1: reggelit? Úgy nem a műsorral, a hallgatókkal, az SMS-ekkel reagáljak, vagy ne, betegyem-e beolvasondók közé. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nem vagyok hajlandó ebben senki kedvére tenni. Csak a műsor számít, és az, hogy ez olyan legyen, ami mindenkit érdekel.
2: Eljön majd a pillanat, amikor ő fog neked munkát adni. Amikor majd ő dönt a sorsodról.
3: Amikor már bocsánat kéréssel kezdesz.
1: Szarom, mit nyert, írja valaki. Igen. A bocskor beolvasta tegnap.
3: Mert ő egy jellem, egy rendes ember.
1: Lelkiismeret furdalásod, lélek is kell szárni. Nem, ez csak azért jelzem, hogy ne erőlködjön tovább. Ne erőlködjön tovább. Na, gyerekek, kinek milyen félelme van, ami nem valósult meg, de fél, hogy egyszer megtörténik. Ez egy jó téma, és erről még nem beszéltünk, hogy van-e valami olyan félelmed, ami konkrétan még soha nem történt meg veled, de valamiért attól rettegsz, hogy egyszer meg fog és el akarod kerülni.
2: Potenciál
1: zavarajod vannak? Valami konkrétabbra gondolok, a potenciál zavar az, hogy nem áll fel, de nem tudom, hogy láttatok-e, vagy néztek-e egy ringlispilles videókat, amikor valamilyen hullámvasút, vagy ringlisvil, vagy pirát, vagy körhinta, mondjuk az nehezebben, megáll úgy a levegőben, hogy fél órát, egy órát, 3 órát lógnak fejjel lefelé, ugye a kedves delikvensek, akik fölültek a, nem tudom, tiszacsegei, nem tudom milyen. Tornádóra, ugye hülye neveik vannak, igen. Tornádó, meg Twister, meg pirát, ilyenek vannak, igen. És hát ugye ez Magyarországon történt, ugye, hogy fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig. Na most képzeld el, hogy mondjuk tériszonyos vagy fölülsz egy ilyenre, mert szeretem beszélni, rádumáltak, nagy nehezen, sírógörcsel felülsz, majd beszarik ez a cucc, amit egyébként valószínűleg nem újítanak föl, csak 2 imbuszkulcsal, próbálják a szezon előtt egy kicsit meghúzogatni ezeket a csavarokat.
3: És képzeld el mindezt úgy, hogy ez az életed parája, és rászánod magad, hogy
1: na most jó,
3: most tényleg legyőzöm. Itt a haver, ittunk egyet, gyerünk, most legyőzöm.
1: Itt van a vursli, lőttünk egyet célba, dodzsemeztünk, már csak fölünk a tornádó nevezetű szörnyetegre, ami szarul is néz ki. Tehát önmagában azt látod, hogy ez a cifra, furakék, meg rózsaszín cuccok, ezek úgy omlanak össze, hogy nagyon gyorsan. Persze nyilván fölültek, megállt a tetején, hogy a hullámvasút is megállnak, és fejjel lefelé lógsz, ahol fogalma nincs, hogy kioldódik-e az a cucc, ami fogja, tart-e az öved, elektronikusan így az öledbe hajlik valamilyen vas, ami tart téged, függőlegesen lógtak a hintáról lefelé.
2: Áramszünet volt.
1: Nézd meg azt a hintát!
3: Maga a bizonytalanság.
1: Akit szeretsz, erre nem ültetsz föl. Maga az összeomlásra váró fura szerkezet.
2: Ti szeretitek az ilyen cuccokat?
3: Nincs az a pénz, hogy felüljünk.
1: Nem. Én komolyan mérlekhintán is képes vagyok elhányni magam. Tehát, hogy olyan szaragyomrom, hogy egy repülős ülje 10 métert, és azonnal 3 biszkit kérek még. Tehát, hogy én ezeket abszolút, tényleg nem szeretem, nem bírom. Én nem is tudom, hogy annó, hogy ültem ki a gépszárnyára.
3: Meg a nem bírás miatt, hanem mert tudom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ott fogsz lógni nyomorultan úgy, hogy a saját szarod folyik a nyakadba, mert összecsináltad magad, érted? Pont a múlt héten dobott föl egy ilyen videót a valamelyik platform, ott hullámvasút volt, gyerekek, de az a típus, tehát nem a miénk, ez az aranyos fa, hanem tényleg, hogy 60 méteren vagy, két ilyen vas megy rád, és ott lógtak órák óta, ment fel a tűzoltó csávó egy karabinerrel, amit közelről mutatta ilyen fejkamerával, hogy rácsattintotta a csajra, aki üvöltve már hófehérek voltak
1: de
3: az gondold,
1: de hát te gondold el.
3: Érted?
1: Hát ezt én nem akarom. Pánik, persze, iszonyat pánik. Ha nem vagy tér, és azt mondod, oké, egy jó kalap.
3: Akkor sem
1: de,
3: lógsz.
1: Amikor fejjel lefelé lógsz egy ilyen hullámvasútról úgy, hogy látod, hogy ez a műszaki cuccot alattad, az megkotlott. És nem tudod, hogy ez fél óra, fél nap, egy óra összeomlik-e, lefordul-e. Szerintem ez el sem tudjuk képzelni. Szerintem ez annak is, aki egyébként szereti az ilyen cuccokat, egy ilyen jellegű műszaki hiba az a teljes klaustrofóbia és a teljes halálfélelem.
2: Hát szerintem lehet, hogy emlékeztek rá, meséltem, hogy akkor, mielőtt bezárt a Vidán Park, hát akkor már nem nagyon fordítottak pénzt a különböző eszközöknek a karbantartására. És nekünk akkor még abban az évben bérletünk volt a gyerekekkel, és elvittük a szomszéd kislányt, aki 17 vagy 18 éves lehetett, és ő felült egy olyan hullámvasútra, ami fent egy ilyen box volt, ami pörgött, hogyha kanyart vett, és fent megállt. És volt egy ilyen 30 perces, hogy így mi rendről kiabáltunk neki, hogy nyugodj meg, ne
1: csináld, és ő meg fönt.
2: Ő meg fent ült, nagyon kapaszkodott lent, tudod, egy ilyen nagyon unott ilyen kertésznadrágos pasi, azt mondta, Az áramlott, Józsikám, gyere már!
1: Na, hát na, ezek így néznek ki. Áll egy kertészgatyás sávon lent, a Dodgemből jön, van egy ceruza a füle mögött, nyáron és próbálja megszerelni.
2: 40 fokban ő ott ült fönt, és ráadásul még a tehetetlenség miatt még jó ideig pörgött ez a kis Dodgem-szerű valami, úgyhogy ült egy helyben, így forgott ez az egész szar, és a 17 éves kislány kezdett bepánikolni. Most te ilyenkor mit csinálsz? Fogod a két saját gyerekednek a kezét, akik voltak mondjuk 6 meg 7 évesek, és lentről kiabálsz, hogy már nem tart sokáig, mindjárt lehoznak, ne ijedj meg!
1: Igen. Jó, az árában benne van egy kis extra. Tehát persze, hogy tulajdonképpen így kaptak, lehet, kaptak
2: hogy
1: egy kis extrát.
2: Igen.
3: De várj, és miután leszették, mi a, hogy hívják a kárpótlás, kap még két jegyet?
1: Jó, kérdés. Mehet egyet a Dodgem-e és a cél. Igen. Lőhet egyet a céllövöldével. Oké. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás. Tehát van-e olyan félelem, ami egy konkrét esemény, tehát nem az impotencia, vagy a nem tudom, a hüvelyszárasság, tehát nem erre gondolok.
2: Most így rámnéztem.
1: Jelenkorról ne beszéljünk, hiszen vannak már akut problémák, hogy a múltkor mesélted. Maga vagy a góbi sivatag.
2: Hallod ezt a csikorgást? Kéne ide egy kicsi védénegy.
1: Úgy érzem, megint nyikorog a puncid. Nem erre gondolok. Tehát ne olyan problémákról beszéljünk, ami már fennálló testi tünet. Nem erre gondolok. De van egy konkrét adott helyzet, ami konkrét félelem, hogy na, ha ez velem megtörténne, gyerekek, nekem ott a végem.
2: Csúszdapark. Csúszdapark.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd?
2: Be. Igen.
1: Hova?
3: A
1: csőbe. Meg ennél hülyébb félelmet nem tudok el. Várjál, most azt hittem azt mondta, hogy tűzhalál. Megáll a sífelvonó, és egy vadászgép elvágja a kábelt, hogy lezuhan a repülő. De mi az, hogy a csúszdába?
2: Az egyik a csúszdapark, igen. Én azokban a csúszdákban, amik ilyen kerek, tehát amit nem zár. Látom.
1: Neked még a félelmeid is viccesek, de tényleg, tehát nincs ilyen.
2: Tehát, hogy valahogy elfogy alólam a víz, és én
1: beleszorulok,
2: és
1: a magad 43 kilójával?
2: Nem, és azt nem tudok tovább csúszni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura.
3: Hát, jön egy 120 kilós csávó, te pedig ott ülsz, és
2: én hiába kiabálok neki, hogy ne gyere,
1: hanem hátulról telibe ver,
2: és kitöri a nyakamat.
1: Ha ez történik, akkor kezdjen lefele mászni a csúszdán, minél gyorsabban.
2: Haló, álljatok meg!
1: De és akkor nem is csúszdázol? Nem. Tehát effektíve, ha látsz egy csúszdát, csúszdapark, nem tudom, Görögország, Török, nem mész csúszdába.
2: Tehát az kizárt, nekem az ugyanolyan parám, mint ezek a ringlispilek. A másik pedig a lift leszakadás, egy időben, amikor kislány voltam, akkor mondták, hogy ezt meg lehet előzni úgy, hogyha ugrálsz a liftben, akkor ha esetleg leszakad, akkor zuhansz együtt a lifttel, és akkor nem halsz meg.
3: Mi van?
1: Azt elméletet mondja, hogy a zuhanás pillanatában, a becsapódás pillanatában fel kell ugrani, és ha felugrasz, akkor te ugye akkor a légüre, tehát a levegőben vagy, a lift alatt összeroncsolódik, de te túléled. Aha, igen. Ez jó nagy. De igen, tehát ugráljál már leszakadó liftbe. Igen.
3: Most fog lépni!
1: Zuhanó lift, fölnyom a mennyezetre, érted, gravitáció, nem tudom, nem nagyon ugrász. Tehát neked a lift.
2: Lift, igen.
1: Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
3: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára.
2: Egy darabig...
1: az egy élménydús este volt.
2: Egy darabig heherésznék veled, aztán én lennék az, aki a pánikrohamot kap.
1: Nem, elmondom. Te mi lennél? Kifeszítenénk valahogy az ajtót.
2: Félig
1: emeleten állnánk meg, körbenéznénk, és aztán kimászik először, és miért pont a Juli? Helyet csinálnánk neked a liftbe, és aztán, hogy Juli mászol, és hogy kitennéd a kezed, és elkezdi mászni, hallanak egy kattanást. Újraindítjuk! És abban a pillanatban a lift így elindulna lefele.
2: Hallod azt a csikorgó hangot, hogy a kábel így pattan.
1: Újraindítjuk lefele, és mint az Alienbe, amikor a Bishopot így ketté szedték, a felső tested ott maradna, de a lábaid még ott lennének a liftben. És még kicsit rángatóznál, és csípőből lennél elvágva. Igen. Na, ez Julis.
2: Igen.
1: És én mondanám, hogy láttátok, hát igazából ezért félt a liftből.
2: És akkor kiabálnék, hogy toljatok.
1: És a felső tested még beszélne. Visszafordulnál. Juli még a kopot, jön meg. Igen, vissza.
3: Közbali.
1: Jó, tehát neked akkor lift.
2: Igen.
1: És minden liftbe szállásnál ez eszedbe jut.
2: Minden alkalommal, amikor belépek a liftbe, akkor van rajtam egy ilyen finom szorongás, hogy vajon leérek-e egybe. Leérek mindenképpen, csak nem biztos, hogy egybe, de hogy igen, van egy ilyen lift parád.
1: Lift. Neked bármi vezetés, motorozás.
3: Akkor nem csinálom a motorozást.
1: Repülé. Bármi, ami nem. Még nem történt meg, de konkrét félelem.
3: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
3: Vagy leszakad, az is olyan is volt már.
1: Van, lesz beszakad a padló.
3: Ott van, Anna, gyere.
2: Lekapja a nagylábúj körmedet?
3: Hát nem, bedarálja az embert, érted?
1: Az azért van, mert a padló, amire kilépsz, az beszakad, és bedarálja a padló.
3: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem, mielőtt fölér teljesen.
1: De ne a lépcsőfokot lépd át, hanem a kilépővel van mindig a baj.
3: Azt
1: kell látni. Tehát ott ugorjál nagyon-nagyon, mert az szakad be, akkor esel vissza a lépcső alá.
3: Jó, most már oda fogok rá figyelni, de az nekem például az konkrétan para, hogy így nézed a végét, jó, most még ki tudok belőle jönni, ha még egy lépcső is ott szorul be, akkor véged van.
1: Anna, neked konkrét félelem?
4: Ja, félelem? Ja, még erre egy másodperc, hogy láttam ilyet élőben, amit a Feri mondta, tehát láttam ilyet,
1: hogy
4: hosszú szoknyát a csajnak bedarált, és ott állt egy szál bugyiba.
2: Még szerencsé, hogy voltam.
1: Nem érzem ezt akkora tragédiát.
4: Figyelj, az nagyon kellemetlen volt. Megállt egyébként tőle a mozgó lépcsőm, hogy érzékel, hogy bekerül valami anyag. Hosszú szoknyája volt, és ledarálta róla a szoknyát. Szóval ki le tudott, elszakadt a ruha, le tudott lépni, de rossz volt nézni. A szegény ott állt egy szábugyiba.
1: Jó, neked olyan félelem? Bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Tehát a vakcinofóbia ez nálam.
1: Az oké, okay, az oké. Okay,
4: okay, okay, okay, okay, csak de, hogy csak muszáj volt.
1: Meglátok egy injekciós tűt, nagyon ideges leszek. Nem történt meg, nem is biztos, hogy megtörténik, de valamiért az a flashet, hogyha az megtörténne, az a legdurvább félelem.
4: Van egy, de nagyon vicces.
1: A Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
1: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
1: Ne. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
1: Helikopter rámzóan egy repülő.
3: Nem, látod, az apró dolgok félelmetesen.
1: Egy madagaszkári óriás csótány, ami tojásokat rak.
4: Nem rakta, ő eleven szülő.
1: Eleven
4: szülő.
1: Ott kijön a kis csótányok. Igen, benne
4: a Pete, de a Pete az anya állatban kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát, hogy ott lennék, és megszületnek a kis csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik.
4: Nem.
1: Na, ez már annyira beteg, ami elkezd tetszeni. Egy
4: olyan,
1: szülő
4: de most, hogy beszélek róla, nem, tudom, hogy itt vagyok egy stúdióban. Fi, ez az eleven szülő csótány.
1: De várj, és közben nem. A csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülő.
2: Azt mondja, nem, ha nem az légzés.
1: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
2: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Nem, figyelj Balázs, az olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
1: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülő csótány. Kikészülök tőle.
1: Mi a legdurvább félelmet, hogy egy csótány összeszüli a lábamat?
2: Létezik egyébként ilyen Magyarországon?
4: Nem, állatkertben van, azt mindig kihagyom, nem.
1: Meg
4: a vivárium, nem az én világom.
1: Meg lehet nézni, amikor szül. Búrvászus, mennünk el, Zsűr, ilyen gyorsan? Ja, valami izgi promó. Na jó van, írjatok, drága hallgatók. Jó, tehát ami nem történt meg, de valamiért ez a legnagyobb félelmetek. Nézzünk ezzel szembe. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory és a Master Blaster, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-ik.
5: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
6: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Belt és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
15: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
16: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen. Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamarosan forgalomba állnak Kaposvár új elektromos autóbuszai. Gázvezeték rekonstrukció zajlik a vármegye székhelyen. Csapadék sem ma, sem holnap nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD komáromi gyárában. Erről Szita Károly polgármester számol be közösségi oldalán. A modern elektromos buszok érkezése jelentős mérföldkő a kaposvári közösségi közlekedés fejlesztésében. Az első 15 jármű várhatóan már júniusban forgalomba áll. A teljes programot 2027 tavaszára befejezik. A mintegy 15 milliárd forintos beruházást az integrált közlekedés fejlesztési operatív program támogat. Összesen 42 új elektromos autóbusz érkezik Kaposvára, köztük csuklós, szóló és midi járművek, valamint két önvezető busz is, írja online. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A Német István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében zajló munkák idején a fasor érintett szakaszán sebességkorlátozás lépett életbe. A kerékpárút teljes szélességét érinti a kivitelezés, a déli oldali parkolóhelyeket ideiglenesen lezárták. Ezzel párhuzamosan a Gróf Aponyi Albert közt teljes szakaszán is dolgoznak a szakemberek. Itt szintén forgalomkorlátozásra kell számítani. A szolgáltatás a munkák alatt folyamatos marad. A kivitelezés várhatóan június végéig tart, írja kaposvármos.hu. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Teljesen irreális félelmeket kapunk egyébként, nagyon szeretjük. Tehát Anna, ilyen csótányok szülnek a lábán című történet, az megindult. Ugye itt fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig, ugye ez egy ilyen nagy körhinta, vagy valami borzasztóan néz ki, én utálom az összes ilyet. Én ránézek, mondom, atyaisten, tehát ez nem most nem konkrétan erről beszélek, de szarul néznek ki, nincsenek megszerelve, mindjárt darabokra esik, tehát az összes ilyen cirkuszi dolgot a Dodge-em és a célövöldön kívül azonnali bontásra ítélném.
1: Mesehajó.
0: Odaadnám, odaadnám, vigyétek a vasat, ami kell, itt ne halljon meg senki, tehát ez szörnyen néz ki ez is egyébként, hogy ott pörög, forog. Persze megállt és lógtak lefelé. És vannak olyan emberek, akinek ez konkrét félelmük, ugye, hogy egyszer ez megtörténik velük, hogy a legtetején a hullámvasút, vagy ez a, nem tudom, fejjelre felé forgó szerkezet, ez úgy áll meg, hogy nyilván beragadsz. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen konkrét félelme van, ami nem valósult meg, és lehet, hogy teljesen irracionális, irreális, eszement, tehát nem is feltétlen valid dolgokat várunk, de valamiért te attól rettegsz. És hallgatunk, jó ráéreztek. Most én nem arra gondolunk, hogy igen, nekem egy olyan félelmem van, hogy gyerek, mit tudom, felmászik az erkére, átesik az erkére. Tehát ezek ilyen valid dolgok, hanem ami kicsit irracionális, ami fura, ami nem tudod, hogy miért van, de mégis van benned ez a típusú félelem, és megmagyarázni se tudod, de te attól félsz, hogy. De
2: tehát szápa támadás a körúton például. Tehát,
0: például igen. Nekem fulladás a kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik búvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Tehát nekem van egy ilyen vízióm, hogy vagy így ért már véget, vagy így fog, de hogy nekem valamilyen kapcsolódásom van a fulladáshoz. De gyerekkoromban is nagyon sokszor fulladtam
1: csak
0: meg.
1: A keratin tablettától.
0: Kreatin, tanuld már meg.
3: Keratin.
0: A keratin te teszed a hajadra, nem? Nem azon a samporokban? Vagy mi az Isten? Az más. Ez kreatin.
1: Te keratint is szedsz.
0: Kreatin. Ez a neve. Igen. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Síneken átvenni ezt, Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt, hogy vezetsz, jól vagy, és egyszer csak valaki átszakítja a szalagkorlátot, és nem láttál ilyet, nyilván hírekben igen, nem volt ilyen tapasztalásod, de valamiért ott motoszkál az agyadban, hogy ez veled megtörténik.
2: És az van, a kamion, aki vagy csövet szállít, vagy hosszú fa anyagot,
0: és beléd szúrodik.
2: Egy, igen, a klasszik film jelenet.
0: Az nekem nem félelmem, csak eszembe jut, amikor mögötte megyek. Tehát igen, nem parázom ettől, csak előzés, úgy látom, gyerünk, hogy lógnak ezek a farönkök, és eszembe jut, hogy ez most így becsapódna ide a mellkasomba, valószínűleg nem tudnám levenni. Tehát utána a légzésem egy picit úgy...
2: Hiába van jó mellizom.
0: Igen, az egy kicsit lehet, hogy nehezebb lenne.
1: Amikor áthaladtok mondjuk a Körös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de ha nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Ausztriában van egy pókfajta, ami a napellenzőbe szeret elbújni. Ráadásul akkor, amikor mint a tenyered, és ha lehajtod, az ellenzőt beleugrik az arcodba.
3: Persze! Erre arcra van ráállva.
0: Ebből van egy csomó baleset kint, mert félrerántják a kormányt, Kopi küldte nekünk.
2: Egyébként ő küldött képet, és tényleg ott van a napellenzőn, ahogy lehajtod a napellenzőt, ott van mögötte a pók.
0: De ezt miért nem gondolom, hogy ezt mondjuk a Fülöp-szigeteknél, Ausztráliában vagy Indonéziában él egy ilyen pók, de 120 kilométerre tőlünk van egy ekkora...
2: Nem, Ausztrália.
1: Ausztráliát
2: ír.
1: Hát ott van minden.
0: Ő Ausztriát ír, csak azért.
2: Ja, akkor viszont elcseszte.
1: Ausztráliára gondolt?
0: Jó, az rendben van, oké. Csak mondom, azért én még azért ilyet, hogy Bécs környékén nem nagyon láttam, hogy pókok ugrálnak.
1: Átéped a határ.
0: Igen, de ha Ausztráliára gondoltál, és nem Ausztráliára, azt értem, azt teljesen értem. Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Nekem a legnagyobb félelmem, ami egy barátnőmmel megtörtént, lecsapok egy pókot, millió kis pók, akik vemhez szétszaladnak ezer irányba. Fanni küldte nekünk. Villámcsapástól fosok, megmagyarázhatatlanul, sokszor álmodom is, hogy belém vagy a közelbe csap. Na nekem ez például egyáltalán nincs. Simán bemegyek viharba fürdeni.
2: Annyira ritka egyébként is. De mondjuk van, van esélye.
0: Igen,
2: a
0: igen,
2: legnagyobb
0: igen,
2: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla. Mesélj róla. Artur.
2: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
2: most
0: szeretem.
2: Most is itt van.
0: Az erdei gombák. Az a tévképzetem, hogy hozzáérek valamelyikhez, egy gyilkos galócához, mérkez gomba, az lerohad a kezem. Na ezt magyarázd meg. Te nem tudod. Felüljárókkal vannak gondjaim, fölötte is, alatta is. Ilyen érdekes dolgok tudnak beragadni embereknek, nem? Sokat búvárkodok, amikor elkezdtem kijelenteni, hogy soha nem fogok barlangból merülni, ez szar, úgy lehet meghalni, hogy nézd, mennyi levegőd marad, már megszoktam.

0: a fordulóba, és kifolyik a szemed, ezeket nagyon-nagyon szeretem.
1: Emery gép, az a legnagyobb félelmem, hogy valahogy beszorulok, és beszippant, és esetleg összenyom.
0: Igen. Attól félek mindig, hogy nem tudom belülről kinyitni az autót, és elfogy az oxigén, illetve tűzhalál.
1: Vagy megfősz. Igen, kint a napom.
0: Figyelj, Kata írja a következőt, ez is durva. Az a félelmem, hogy a buszon valaki mögöttem ül, és elvágja a nyakam.
2: Oh,
0: hát ez valószínűleg annak az a videó, igen, amikor azt az ukrán csajt New Yorkban ugye megkéselték, és ott bérzett el a híven, vagy a villamoson, a metrón, és mindenki azt nézte. Igen. Állandó rettegésem szex közben, hogy nem lesz több.
2: Hány éves vagy a
0: szívnek? Azért jó sokan vannak hasonló helyzetben, hogy van valami teljesen irracionális félelmed. Nem? Én attól félek, hogy egy gombócos citromos fagyi helyett egy gombóc zsírt kapok. És értem, hogy mire gondol, sokszor a citromfagyi, a szorbi, az kicsit ilyen zsírszerű, igen, állagú. Igen.
1: Fehér csillog.
0: Fehér csillog, és furán úgy néz ki, mint a zsír lenne. Igen, igen, igen, igen. Igen.
2: Cipőpara? Sokan írják.
0: Semmilyen cipőpara nincs, hogy?
2: Hogy belelépsz, és van benne valami.
0: Nincs.
2: Belemászott egy állat például. Itt írja a Klári, hogy gumicsizma, kint tartja, és akkor a béka beköltözik, egy béka, vagy mit, egy csikló.
0: Semmi. Rám is rehaghatott. Csikló, béka, semmi. Pók, nem, abszolút. Semmi. A pók talán igen, de hogy beleköltözik, nem.
1: Attól félek, hogy télen korizás közben elesek, és egy korizó lemetszi az ujjaim.
0: Egyébként ez simán lehet.
2: Abszolút.
0: Ja, aztán ezért koriz kesztyűben, hogyha valaki átmegy a kezedem, akkor utána ne vágja le az ujjad. Ez mondjuk a műjégen azért ez így megtörtént. Milyen érdekes dolgokat táplál az agy, nem? Tehát, hogy milyen elbont félelmek vannak, aminek aztán tényleg semmi valóság alapja nincsen.
2: Vacsora készítés közben. A jobb kezem önálló életre kell, és nyakon szúrom magam.
0: Ezen én is szoktam gondolkodni.
2: Hogy elindul.
0: Hogy hirtelen kontrollálatlanul mi van, ha elindul úgy egy testrészed, hogy nem tudod megakadályozni, és kés van a kezedben, és mi lenne most csak, hogy hirtelen beléd költözne az ördög, és hasba szúrnád magad. Ez nekem is egy visszatérő gondolat.
1: Nem mondani.
0: De ez csak valami.
1: Ez a kényszer gondolatok. Én nekem egy csomószor van, amikor mondjuk ilyen autópályán megyek nagy sebességgel, hogy jön egy ilyen pillanat, amikor azt
0: el kéne rántani
1: a kormányt, és egyszerűen nem fogok tudni.
0: Istenem, csak ne én menjek szembe, csak ne én legyek az, aki ott van veled szembe. Vagy egy pici mozdulat, és meg is vagy egyébként, igen. Igen, igen, igen. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért itt vannak érdekességek. Hogy aztán kell ezzel foglalkozni, vagy nem, azt nem tudom. De minden esetre jöttek
2: jó. Na most az,
0: jó,
2: aki megírta, hogy fél a elszegényedéstől, ugye? Uh-huh. Emlékszel az SMS-re? Hogy ő neki annyira kényszeres, hogy két munkahelyet vállal, és éjjel-nappal dolgozik. Tehát ezzel mondjuk szerintem
0: lehet, hogy kellene valamit azért így kezdeni vele, igen. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élete, azért ezzel egy kicsit ránézne. Hogy ennek mi az oka, és ez honnan jön?
1: Legnagyobb para, Lidl kenyérszeletelő beindul, amikor szedem ki a kenyeret.
0: Egyébként ezek a kenyérszeletelők szarul néznek ki. Tehát én is úgy rakom be a kenyeret, berakom, és így visszaveszem, tudod. Valaki mondja meg, melyik gombot kell megnyomni, szarul néznek ki ezek a kenyérszeletelők, igen. Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Mi a helyzet a BL-el? Megrendezzük?
2: Na?
0: Lesz BL?
2: Jó kérdés.
1: A BL-t igen, lesz-e utána fellépő?
0: Lesz-e utána fellépő?
1: Leginkább most az a legnagyobb probléma.
0: Átfél az egész történet zseniális. Tehát vegyük át végig, aztán mert hívunk valakit 8 után a trollfocitól, hogy kicsit rendbe tegyük, mert azért sok minden érdekel bennünket. Miért lép föl Csepelen Travis Scott? Ugye
2: na,
0: Csepelen?
2: És miért nem lehet rá jegyet
0: lemondta
2: szerezni?
0: A másik fellépő, aki talán egy csajszi, ő lemondta a fellépést, mert meghallott, hogy hol lesz az after, és hirtelen nem tudom, vagy beteget jelentett, vagy lemondta. Mi van a fővárosi taxis blokkáddal, lesz-e? És mi van a Balázsi cégeivel, akik most igazából az van, hogy mivel zárolták a bankszámlát, így nem tudják lebonyolítani. Nem tudják lebonyolítani a BL-t.
1: Igazából bármelyiket húzzuk be, óriási szór ez. Most féltek 300 milla, ugye az, ami a Balázsi cége miatt ugye lóg a levegőben, amit most nem tudnak honnan lehívni. Ennyi idő alatt ezt összedobjuk, ezt a pénzt?
0: 300 millió. Igen. 300 millió nem tud összedobni a Balázsi,
1: igen,
0: meg a cége.
1: Az alvállalkozókat nem tudják kifizetni, mert zárolták az összes számlát, igen. És hogy akik a színpadot építenék, meg a technikát odahoznák, azoknak nem adnak pénzt. És ők azt mondták, hogy hát gyerekek, mi meg ezt ingyen nem csináljuk meg. Tehát ilyenkor mi van? Ezt honnan elakasztják le ezt a pénzt? Vagy elakasztják egymást?
2: Ilyen tétel ez
0: 300 milliót a Balázs millió. Szerintem a csomagtartójában kicsit jobban körbenézi. Egy Louis Vuitton táskában nagyjából ott
2: nem akar körbenézni.
0: 150 kes, a mekizdacskó van még egy 100-as kes, és a kesztyűtartóban még egy 60-as, és az ki is fizeti. De és most van itt, hogy a taxisok tényleg sztrájkolnak, vagy itt most azért ez egy picit erős, és nem fognak blokkádot csinálni?
2: Hát ugye voltak kéréseik, és az történt, hogy egy 27%-os
0: emelés szeretnének.

0: lehetnének, abba állítólag belementek, de a tervezetben volt egy olyan, hogy nem fix emelés van, hanem hogy hívják ezt, mikor így az appok generálják? Tehát, ha nagyon nagy az igény, akkor följebb viszi az árat.
1: Aha.
0: Tehát, ha egyszerre 500-an hívunk taxit, akkor drágább lesz a taxi. Ha csak egy ember van, akkor olcsóbb lesz.
1: Az dinamikus árazás?
0: Az, dinamikus árazás, és ezt valaki egyszer papírra írta, hogy lehet, hogy el kéne ezen gondolkozni, hogy dinamikus árazás legyen a taxizásban, és ez valamelyik taxis komolyan vette, és most azért tiltakoznak, hogy ez ne legyen. De ez állítólag nincs, és a 27%-ot megkapták.
1: Aha.
0: Na most mi van? Na, akkor most kell tüntetni, vagy nem kell
1: zseni lenne még egy blokkád a BR-re.
0: Az.
1: Zseni lenne. Tehát, hogy még egy blokkádot bedobunk a BR-re, az zseniális. Egyébként a taxisok most azért most tudnának pénzt keresni, tehát hülyék lennének most sztrájkolni, vagy blokkádot csinálni, nem? Tehát hát még nem biztos... tudom, mekkora biznisz elvinni három Arzenál szurkolót, akik szétvágják a kocsidat, összehánynak mindent, és így ütik a plexit elől, és...
0: Hát, ha sok hídon viszed át, akkor nagy.
1: Ha hatszor mutatod meg nekik a Dunát, akkor igen.
2: De egyébként mikor lehet igazán nyomást gyakorolni bárkire, ha nem most? Tehát, hogyha most csinálnak, most tényleg megcsinálnak egy blokkádot, akkor itt most mindent aláírnak nekik. Nem? Hát ilyenkor
1: igen, kell. De itt megállapodás közeli helyzet az van. Tehát, hogy itt ők meg akarják adni nekik az emelést, úgy olvastam. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz semmi. De egyébként igen, hát ilyenkor kell csinálni. Tehát ez...
0: A
1: ez egy jó döntés.
2: Szanaszét fogják magukat keresni a következő néhány napban. Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
1: Fel fognak-e valamit gyújtani?
2: Fel.
1: Szerinted igen?
0: Figyelj, én nézegettem képeket az eddigi a francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
1: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
0: Igen. Akkor örülünk.
1: És ott van még 200 ezer Arzenál szurkoló, vagy 150 ezer Arzenál szurkoló. Figyelj. És a franciák se pitik azért. Na, szóval, hogy azért tudnak autókat borogatni, meg gyújtogatni.
2: Azt ők elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem. Sem a PSG, sem az Arzenál. A
1: szurkolói szempontból?
2: Igen.
0: És ki az, aki az?
2: Hát szerintem a szerbek.
1: Azt fog égni az éttermet, mint a tábort.
0: Jó, de jó, köszönjük, zárunk.
2: De hogy én már olyan pletykákat is hallottam, hogy állítólag már megvannak a helyszínek, ahol ezek majd verekedni fognak.
1: Jó, de jó, illegálban lesz ilyen fight club.
2: Már le vannak szervezve ezek a helyszínek, ahol ezek majd egymásnak.
1: Zseniális.
0: Olyan, mint a Fradi Újpest gyerekek. Ott is az volt, hogy a szurkolók a meccs előtt, vagy előtte való napon kijelöltek valami városon kívüli környezetet, tehát találkozunk a kis erdőnél, nem tudom hol, agyabugyálás, fejbe verték egymást, és aztán elmentek a meccsre.
1: Hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy itt nem csak az a 80 ezer vagy 60 ezer ember jön, akiből mit tudom, 10-10 ezer a szurkoló, meg az UEFA jegyeket, meg mit tudom, egy nagy bizniszegy, hanem ide tényleg megérkezik még 150 ezer Arzenál szurkoló, és 150 ezer PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolók, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 2-300 ezer turista erre a két napba.
2: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy...
1: Ők bennem... szeretik egymást, az angolok és a franciák?
3: Nem, nem, nem, nem, nem,
1: nem, nem, hogy Arzenál, figyelj, PSG, nem. Most másodjára nyertek, nem verünk meg benneteket. Jó, Arzenálos vagy, ti még sosem nyertetek, ha megnyeritek, ünnepeljetek, mi nem bántunk titeket, mert mi tavaly megnyertük.
2: Nem is az a gond, tehát a két szurkolói klubot tök jól el lehet egymástól különíteni. Mi van akkor, amikor ezek betévednek mondjuk egy kocsmába, ott hogyan különíted el?
3: Sehogyan nem, sehogy. De itt nem is róluk van szó, én Pétertől vannak az infóim, ő nagyon szereti a focit, tehát nem én akarok okoskodni. Az ultrák mindig a neccesek, tehát az ultrák is. A PSG ultrái az nem a besorolás, amit te mondtál. Ne? Ők nem. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra ugye nyert a PSG.
1: A PSG megnyert, így van.
3: Hát nézd meg utána, én betettem nektek egy kis videót a közön. Hát gyakorlatilag örömükbe földulták kicsit.
0: Nem nyertek, de
3: ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál, mit egy szurkoló.
1: Normál, igen, mert hogy érkeznek azért normál.
3: Oké, de ha jönnek az ultrák, ők azért kemény arcok.
0: Valaki azt írja, hogy a Fradi Újpest az babazsúr. Az békés szombat délután is
1: semmi. Párizsban, meg te láttad, hogy azért, ha tényleg olyanok az ultrák, akkor mi van?
3: És azért ők érted egy BL döntőt, nem hinném, hogy kihagynak.
1: Igen. Azt mondja, hogy Balázs, akadj már le az Arzenál szurkolókról, ezerszer kultúrárabb, mint aki akár a magyarok. Nézd meg, hogy ünnepelték a bajnoki címet ellentétben a PSG szurkolókkal.
3: Így van, de ott is az ultrák. Tehát hogy nyilván nem egy átlag PSG szurkoló, hát ott is vannak a normál szurkolók.
1: Arzenál drukkerek öreg nyugdíjasok, írja valaki.
3: Egyébként tényleg, tehát Péter is ezt mondta, hogy szóval azért a PSG-sek azért sokkal keményebbek.
1: Igen?
3: Igen, na, mint az arzenálosok, igen.
1: Jól van, telefonálunk egyet, fölhívjuk majd a trollfocit, hogy kicsit segítsen nekünk így eligazodni, de még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe, és hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőd legyen?
3: Ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
1: Igen? Lehet, hogy hány ember kell megvesztegetni, hogy rendezhessé BL döntőt?
3: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg, olaszokkal ugye volt közös pályázat.
1: Csomóan visszaléptek.
3: És mi kaptuk meg? Hát ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Itt nem is ez, tehát, hogy nyilván megéri, meg nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, minden egyebek, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
1: Sose tudjuk meg, hogy mennyibe került. Nem. Jó, lángol a főváros, vagy nem lángol? Tessék, ki mit mond?
2: Lángol.
1: Lesz gyújtogatás?
2: Lesz, persze.
1: Vagy kirendelik a Fogarasi úti rendőrös... és a Gödöllői rendőrös jön majd erősítésnek. Az a 4000 rendőr lesz, meg jön erősítés.
3: Ez is erősítés. Azért költség, tisztázzuk. Tehát amikor egy város azt mondja, vagy egy ország, hogy rendez egy BL döntőt. Én erre akartam utalni tegnap, aztán vagy megértette valaki, vagy nem. Ezek hatalmas költségek.
1: Jó, de van bevétel is, gyerekek. Ha 20 vagy 30 milliárdos extra bevétele van ebből a fővárosnak, meg az országnak. Turisztikai, az idegenforgalomban.
0: Az nem jut el a rendőrséghez. Nem.
1: Gyerekek, milyen döntőt rendezünk, azért nagy örülnek egy kicsit.
3: Jó, csak átlagember, úgyis otthon nézed a tévéden, bakker.
1: De a következő 50 évben nem rendezünk BL döntőt. Gyerekek, azért ez egy nagyon nagy
3: dolog. A közlekedési lezárás marad belőle.
1: Hát úgyis kivetítőn nézed. Hogy BL döntőt rendezünk, hát az tök jó. Na, mindjárt utána járunk, megkérdezünk egy-két információt, jó? Úgyhogy...
2: Ú, de nem vágjátok ezt a szurkolói szubkultúrát.
1: Azt nem. Gyerekek, miért vagyunk a focihoz, de ezért merünk kérdezni, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Peri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Peri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
15: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
18: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
19: Skoda.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Pörgesse fel üzleti ügyeid az új Transporter modellünkkel. Magabiztos szállítás, erő, dinamika, a minden eddiginél erősebb Transporterrel. Nagyobb tér, nagyobb kényelem, számtalan lehetőség. Az ön stílusa, az ön sikere, az ön Volkswagen-e. Ez az igazi szállító. Küldetésre készen. Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
23: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixéd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6-os szám alatt.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
26: Alfa Echo Bravo.
27: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Övekedve kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
4: Most már legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Búcsú a Balaton vízi rendészetének meghatározó vezetőjétől. Útfelújítást végeznek a Zselicben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A mikrofonnál Picsóri Erika. Közel 42 év szolgálat után befejezi aktív pályafutását Lengyel Tibor rendőr alezredes. A Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság igazgatás rendészeti osztályának vezetőjétől búcsúznak munkatársai. Pályafutását a Magyar Honvédségnél kezdte, majd 1984-től a rendőri hivatást választotta. A rendőrtiszti főiskola elvégzése után a siófoki rendőrkapitányságon kezdett dolgozni, később a Balaton Vízi Rendészeti egységeinél töltött be vezető beosztásokat. Kapitányság vezetőként is dolgozott Fonyódon, majd visszatért a vízirendészethez, ahol az igazgatás rendészeti területet irányította. Munkáját a Balaton biztonságának szolgálata, szakmai igényesség és emberség jellemezte, írja a Kapos.hu. Szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani útfelújítás miatt a Zselici erdőben, közölte a Sefak ZRT. A Kaposszerdahely Szenna és Zselic kisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon munkálatok zajlanak. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. A szakemberek azt kérik, hogy az érintett turisztikai célpontokat, köztük a Hotel Kardosfát, a Zselici Csillagparkot és a Rupói pihenőhelyet a 67-es főút felől közelítsék meg. A felújítás várhatóan június közepéig tart. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
6: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. Két termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
5: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja. A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll. A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggel, 8 óra után 11 perccel, itt a BL döntőről beszélgettünk, hát nem vagyunk nagy foci értők, azért azt el kell, hogy mondjuk. De azért ez mindenképpen izgalmas, hogy Magyarország BL döntőt rendez, került, amibe került, sose fog kiderülni, mennyi ment zsebekbe, borítékokba, Nokia-s dobozokba, és mennyi ment hivatalosan az UEFA-nak, mindesetre BL döntőt rendezünk. Azért most olvastam pont valahol, hogy nem is tudom, akkora dolog ezt, képzeljétek el, hogy ugye Barcelona most már 20 vagy 25 éve próbálja visszaszerezni a BL döntő helyszínt, hogy rendezhessen BL döntőt. Tehát, hogy ezt így kell a helyén kezelni, ami egy ilyen, hát oltár, egy szentély maga Barcelona, meg az ottani stadionok. És azért örül az UEFA annak, hogy most már vannak ilyen jó minőségű stadionok, mert néhány pár országnak tudták odaadni a BL döntőt, mert ott voltak csak ilyen stadionok. És az a szerencse, hogy az utóbbi 5-10 évben lettek olyan országok, ahol lettek olyan stadionok, mint például a Puskás, ami képes arra, hogy lebonyolítson méretileg, technikailag, technológiai mindenhogy egy BL döntőt, de hogy tényleg 20 éve dolgoznak rajta a spanyolok is, hogy visszamenjen a BL döntő Barcelonába.
2: És valahogy hogy nincs stadion?
1: Hát nem kapják meg, nem pályáznak, nem nyernek, nem jók a kapcsolataik, nem fizetnek eleget zsebbe, nem ül valakiuk az UEFA-ba, mit tudom én, nem tudom, rosszul vesztegetek, rossz ember, nem tudom, tényleg nem tudom.
3: Nagy az utalás.
1: De mindesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg mint a Super Bowl, tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, destinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog. Én örülök az ilyennek. Én nem csak azt hiszem, hogy sok az mennyibe került, nekünk biztos horror drága volt, de közben egy ilyet azért Magyarország vagy Budapest meg tud rendezni, azért ez iszonyatosan menő, nem?
4: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
2: Akkor visszafordul volna.
4: Tehát, hogyha bajba vagyunk. A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
1: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyétek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
4: Értem a Puskást, meg értem a Hősök terét, meg értek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
2: Taxival.
4: Én értem.
1: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
4: Valahol
1: repülnek. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Én nagyon kíváncsi.
2: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligeten
1: fáradt rendezvények azok, engedd el.
2: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
4: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
2: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
1: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
4: Egyetlen egy hely van már.
1: Welcome. Még vajudom.
2: Még kérjenek szemben.
1: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
4: Kicsit rájúkultál.
1: Délután körbe telefonálok. És nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon.
2: Tényleg,
1: tehát mi az Arzenál színe és mi a PSG színe, mert nem akarom, hogy engem agyon verjenek. Tehát mi a semleges színe, amiben ki lehet menni. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
4: Tudod, ott közöttem az ön. A Népstadionnál próbálj meg leszállni.
1: Kivennék és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
4: PSG, az valami spanyol?
2: Pirosba és kékben ne ölt.
1: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérben jelenek
2: meg. Most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
1: Úgy agyon vernek, azt hiszik PSG szurkolók. Csak megkülönböztetek egy PSG szurkolótól.
4: Nagyon későn nem megy, mert 6 órakor indul a meccs.
1: De miért hozták el egyébként? Ez is érdekes. Miért hozták 6-ra? Ez általában ezek 8-kor, 9-kor kezdődnek. Közvetítési okok, idegenforgalmi okok, turisztika. Miért kezdődik ez a meccs náluk 6-kor?
2: Hogy megkérdezzük a trollpocit. Hogy jobban legyen családi esemény, hogy ugye este 9-re már gyerekkel nem mész ki. Nem tudom, hogy egyébként ide gyerekkel kimész, de hogy ez jobban elérhető legyen.
1: Aha.
2: A hatos kezdése miatt.
1: Van. Lehet, hogy a közvetítés nézed, akkor is jobban igen. Elérhető, vagy akkor is családi. Na, mindjárt megkérdezik a Trófoci alapítóját, Szabó Leventét. Hello, Levi, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, hello, jó reggel.
2: Hello.
1: Jó reggel. Na, mi újság, lázban vagytok? Azért ez egy nagy dolog, nem? Hát mi nem értünk a focihoz, de azért óriási dolog.
5: Óriási láz vagyunk, igen. Hát ugye ez 71 év után basszus, tehát hogy itt rendezik Budapesten az Európai Kupának a legnagyobb döntőjét. és ugye ez a zseniális, tehát hogy tavaly is ugye 148 millióan látták ezt a sporteseményt, tehát ezt rakjátok össze, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a fél világ, de azért nagyon sok ember szerve Budapesten van.
4: Van-e jegyed, és hogyha igen, akkor mennyiért adod el?
1: És hányat adtál már el, ami volt, és nem kellett.
5: Ugye pont amikor múltkor kerestetek, éppen Isztambulba jelentkeztem, amikor Balázs szétfirkált, hogy alig kapok levegőt, mikor ez a rohantam fel egy metróból. Igen, és ugye én akkor kint voltam pont egy Galatasaray-Liverpool meccsen, amire engem kiküldtek, hogy onnan kellett beszámolnom így a szurkolókról, a stadion atmoszférájáról. Ez egy játék volt, és négy ilyen tartalomkészítő indult ezzel a játékon, és hál' Istennek nekem sikerült a legjobban ezt abszolválnom. Úgyhogy ezzel ugye azt nyerhettem meg, hogy nem is a nézőtéren, hanem a kapu mögött ülhetek majd a BL döntőn, és így mindent láthatok, így a szupersztárokat, a játékosokat, mindenkit.
1: Azért az jó, azért az jó. Hány turista érkezik, azt tudjuk nagyjából? 250-300 ezer a szurkolókkal együtt nagyjából milyen számok hangzanak el?
5: Hát 100 ezer turista érkezik. Azt mondták, hogy még a Feri egyen az egyes terminált is megnyitják, ami nem tudom, hogy volt-e mostanában, hogy megnyitva. 4000 rendőrt vezényeltek ki, ahogy néztem a hírekben, 70 tévétársaság tudósít, tehát azért rengeteg ember fog érkezni, és nyilván ugye, hát itt van egy, nem tudom, 74000-es stadionkapacitás, de nagyon sokan fognak úgy eljönni, hogy Budapesten nézik így szurkolói zónákba, a bárokba, éttermekbe a mérkőzést.
4: Ugye felmerült annak a kérdése, hogy mennyire békések vagy nem békések a PSG meg az Arsenal szurkolók, tehát hogy mire lehet készülni?
5: Hát igen, ugye olvasom én is, hogy a magyar médiát, hogy egy közhirdelem az úgy teljesen elszállt. Ők is, tehát hogy itt 96%-ban ezek ugyanolyan rendes, becsületes futballszurkolók, akik eljönnek a mérkőzést megnézni. Nyilván nem azt mondom, a városban biztos, hogy lesz egy-két ilyen kisebb csatapati, de szerintem itt nyugodtan ki lehet menni családokkal itt, akár itt a programokra, amik lesznek itt Budapesten.
1: De miért az nem igaz, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók tavaly fölgyújtották Münchent? Vagy,
5: Dehogy igaz, de most is volt, hogy ilyen képsorok bejártak.
1: Vagy az ultrák legalábbis, hát nyilván nem a normál szurkolók.
5: Még azt sem mondanám, hogy az ultrák, tehát hogy ez Párizsban egy sima kedd, amit csinálnak ott általában, tehát hogy nem innen, hogy itt ez lenne.
2: Hát már a bejutást is úgy ünnepelték Párizsban, hogy ment a móka. Most szerinted, ha nyernek, mi lesz? Vagy ha veszítenek, tök mindegy.
5: Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi
2: Münchenben.
5: Én azt mondom, és azt mondom, hogy legyen igazam tényleg, de szerintem ilyen biztosan nem lesz Budapesten. Szerintem itt a magyar rendőrök meg fogják oldani.
1: De tavaly akkor ezt nem tudták? Tehát, hogy tavaly miért lángolt München? Vagy azt most nem értem? Vagy nem lehet elmondani, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók néha felgyújtanak dolgokat? Vagy ez kicsit idealizáljuk a futballt, hogy ez egy békés sport és családszető rendezvény, miközben azért ezek közben felgyújtják fél Párizs, általában kikap a csapatuk. Tehát, hogy azért ez nem mindig ilyen egyszerű.
5: Azok az emberek, akik ezt csinálják Párizs utcáin, biztos vagyok benne, hogy ezek már rögtön mérkőzés után kezdik meg az ilyen dolgaikat. Tehát a maradék felem ugye benn van a stadionban, ami ki se ért, amikor ezek már kocsikat gyújtogatnak föl. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a réteg fog eljönni, biztos vagyok benne. Hát itt is ugye itt a klubok körülbelül 16-17 ezer jegyet kaptak, hát itt is ugye ezt a fan first jegyértékesítési módszert használták, ugye, hogy csak azok a szurkolók jöhetnek el, akik már nagyon-nagyon régóta bérletesek, akik ott vannak minden meccsen, szóval nem hiszem, hogy ők ezzel kockáztatnák így ezt a jogukat, hogy itt nem tudom, autókat gyújtogatnak fel Budapesten.
2: Nem is a meccsre érkező, hanem
1: nem róluk beszélünk.
2: Igen, hanem az, aki te is mondtál, hogy van egy csomó olyan ember, aki nem fog bejutni szurkolói zónából, meg kocsmából nézi.
1: Akinek van jegye, az nem kockáztatja, mert örökre eltiltják. De itt jön velük 100 ezer másik francia.
5: Hát 100 ezer másik francia nem fog jönni, de mondom, ez kicsit túl van lihegve. Szerintem ez a rész a dolognak.
2: Jó, zavargások Párizsban. 127 embert állítottak elő a BL elődöntő után. Jó, ez csak egy a cikkek közül.
1: Mennyi rendőr van kivezényelve?
5: Nem várjátok. 4000 rendőr van.
1: 4000
5: rendőr. 4000 rendőr kivezényelve. Ezek tökös magyar rendőrök, szerintem meg fogják oldani a dolgokat.
2: Úgy legyen. Na, beszéljünk már arról, ugye, amiről már mi próbáltunk beszélni, de nem értünk hozzá. Hogy lehet megnyerni magát a jogot, mennyibe kerül ez, vagy mit lehet vele pénzügyileg nyerni?
5: Fú, hát ugye ezt az UEFA dönti el, hogy ki kapja meg a rendezési jogot, és ugye itt mi a San Siroval, az olasz, ugye a milánói San Siroval versenyeztünk, hogy a jogot elnyerhessük. most az, hogy konkrétan...
1: Mondhatod hogy nyugodtan, ha nem tudsz valamit,
5: hogy,
1: nem ciki.
5: Hogy minek kell megfelelni, azt nem tudom. Nyilván viszont ugye a régióban már elég régóta, 2018 voltam volt Kijevben, előtte volt itt
1: Bécsben. Oké, tehát megérünk egy BL döntőt, de nem tudjuk, nincs hivatalos UEFA tájékoztatás arról, hogy ezt ki, hogyan, milyen itinerek, pályázat alapján kapja meg. Hát egy milliárdokat érő sportrendezvényről nem tudjuk, hogy ez hogy nyeri meg valaki, ez nem transzparens, ez nem nyilvános.
5: Fogalmas, de tényleg erre a kérdésre nem tudom válaszolni, viszont ugye volt itt már Európa Liga döntő, Szuperkupa döntő,
1: az oké, nem, hogy... nem kell most, értjük, tehát nem kell, mi nem a futballt akarjuk bántani, folyamatokat akarunk megérteni. Tehát van egy milliárdokat hozó sportrendezvény, van egy 20-30-40 milliárdot érő idegenforgalmi rendezvény BL döntő, amit néz sok százmillió ember, szponzorok kiemelt rendezvény. És a mai napig nem tiszta az, hogy egy város ezt hogy pályázik, hogy nyeri meg, és ez neki valójában mennyibe kerül?
5: Ez egy jó kérdés, mert én sincsen tudom a válaszot.
1: Mindig is tudtam, hogy a futball azért egy olyan sport, hogy az öltözőben dől el sok minden, meg igazából a VIP klubokban.
5: Lehet, hogy a futball azért embereket van a főébi, nem engem.
1: Tök jó, hogy nem tudod, és nem az mennyibe kerül. Én tök örülök, hogy van, jöjjön sok turista, legyenek világrendezvények, tök menő, hogy ilyet csinálunk. Csak szeretném érteni, hogy dől el, mi a pályáztatásnak a lényeg, mit kell ahhoz nekünk magyaroknak teljesíteni, hogy mi azt mondhassuk, hogy BL döntőt rendezünk, azon kívül ott ül a Csányi, és azt mondja az UEFA elnökének, hogy na gyere, ígyunk meg valamit. Az elmének hátrasztott, beszélnek valamiről. Valahogy.
5: Általában erre a kommentelők tudják a választ. Tehát kételítek meg, és biztosan pár nagyon kis választ fogtok kapni.
1: Tényleg?
5: Ami nyilván hülyeség lesz, de legalább lehet rajtuk jót szórakozni. Tehát.
1: De titeket ez nem érdekel, mint troll foci, mint szakmaiság? Gyerekek, azért egy olimpiát is tudjuk, hogy van 5 pályázó, megnézik a feltételeket, nyilván ott is vannak csúszópénzek, zsebbe, stb. De mégis nagyjából értjük a pályázási folyamatot. De tetszik csak azt, hogy Budapest! Tessék, eldőlt, ott van, csináljátok! Budapest! És tök örülök, hogy van, de hogy?
5: Mi azt látjuk ebben az egészben, hogy érkezik ide két gigacsapat, tényleg így a világszemben rajtunk van, itt van a PSG, itt van az Arzenál, két olyan csapat, akiket abszolút nem szeretünk, nyugodtan lehet őket fikázni, tehát mi tök örülünk ennek az egésznek.
1: Most kicsit olyan vagy, mint egy régi kormányinfó, de nem érdekes. Én meg, mint egy telexes újságíró, de nem...
5: Hát igen. Miből, hogyan, mennyiért?
1: Hát mit tudom én, csak azt mondom, hogy figyelj, Balázs, van egy pályázás, 5 stadionból maradt 2, a 2-ből pedig az dönt, hogy nem tudom, idegenforgalmi, vagy itiner az, hogy az elmúlt 20 évben te nem rendezhettél, csak azok pályázhatnak, vagy van egy időbeli korlát, mit tudom én, van valami alapszabály, ami alapján tudunk mi dönteni arról, hogy miért mi. Van egy kiválasztási rendszer, van egy pályázási rendszer, hát nem tudom, ezek úgy érdekelnek engem, hogy akkor hogy ez hogy dölt el, de akkor ez úgy dölt el, ahogy gondolom. Gyere, ígyunk valamit.
2: És utalok.
1: És itt van nálam, hogy tesz hosszatjon. És a jó kapcsolatok. Igen, Hankó Balázs vagyok, tudok rá megmondani. Na jó van, ez egy, akkor tulajdonképpen visszatérve arra, azt tudjuk, hogy idegenforgalmi, én azt hiszem, hogy 20-30 milliárdos bevétel. De azért igen, az elképesztő.
5: Nem találtatok-e, hogy itt már 2 hete úgy fölmentek a hotel árak, hogy az apartman árak, tehát én csináltam is erről egy videót, hogy ilyen 2 napra körülbelül egy 8-9 millió forintokért adták ki. Viszont volt egy zseniális történet, mert volt egy Arzenál szurkoló, aki már szeptemberben lefoglalta ilyen minimális, ilyen tényleg pár euróért a szállását Budapesten, annyira bízott a csapatban, és ezt körülbelül egy ilyen 3 hete ki is tette az X-re, ugye, és ott ugye már kiírta, hogy mennyire bízott a csapatban, viszont rajta hagyta a foglalási számot. Erre jött egy Tottenham Hotspur szurkoló, és lemondta a szállását neki, úgyhogy tehát jó kis sztorik vannak itt.
2: Most foglalhat újra, ugye? 500 ezerért.
5: Hát körülbelül, igen.
1: Erről beszéltünk mi is, hogy olyan hotelek, kétcsillagos hotelek 5-600 ezer forintért, oda bejön egy Arzenál szurkoló, azt nem fogja elhinni, hogy mit kap 600 ezer forintért. Linoleumot, műanyagot a fürdőkárban, hideg vizet, igen, és poloskás ágyat. Nagyjából ilyen 20 ezeres szobárak mentek föl 5-600 ezerre per éjszaka.
5: Tehát egészen durva. Mondjuk én inkább arra lenni kíváncsi, aki eldöntötte azt, hogy a két tábort hogyan szeparálják el, hogy az egyik fele ott lesz kint az MTK pályánál, ahol ne tovább sörözőbe később nem tudnak inni, másik fele meg a Városligetbe. Tehát, hogy a PSG is kint, az Arzenások bent a városban. Tehát, hogy ezt sem értem, hogy ezt ki döntötte el, de gondolom itt az lehetett, hogy nem tudom, PSG szurkolókat nem igazán akartak beengedni a városba, mert úgyis be fognak jönni, úgyhogy tök mindegy.
4: Miért? Mert gyújtogatnak.
5: Na, igen, kocsikat, nem tudom, garázsba rakjátok le, még garázsokba.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mit csinálnak az ultrák, mit csinálnak a PSG szurkolók, az egészen izgalmas lesz. Egyébként tippelni szerinted inkább párizsi győzelmet vártok?
5: Fú, Hát én mindig az esélytelen csapatnak szurkolok, hogy itt a legtöbb gólt rúgó csapat találkozik a legkevesebb gólt kapó csapattal, és én azt mondom, hogy én egy nagyon minimális 1-0-ás Arzenál győzelemmel tökéletesen elégedett lennék.
4: Arzenál győzelem.
1: Igen. Igen. Itt valaki kérdez, hogy Mbappénak készítsünk-e travikat, de akkor le van esve kicsit a vonatról. Tehát mióta nincs ott Raffaello, azóta nagyon megy a PSG. Az ott volt a Neymar, a Messi, az Mbappé, azon nem értek el semmit. Tehát mert nincsenek, és közben címvédők
2: lettek
1: közben.
2: Hát egy milliárd eurót azért elszórtak játékosokra, ugye, megfejlesztésre.
1: Ja, brutál, amit építettek.
2: Egy milliárd. Brutál. Még egy kérdés, hogy miért van 6-kor a meccs? 9-kor szokott.
5: Ez most van először, amúgy, ugye mindig 9-kor szokott, ez nem tudom, ez egy családbarát időpont lehet, hogy nem tudom, mindenki érjen haza, hogy a világos valószínűleg kocsikat gyújtogatni, fogalmas. De szerintem így kell kb. Ezért.
1: Jó, valami, hát nem voltál túl konkrét, de jó, örülünk, hogy hívjuk. Én nem tudom, lehet, fogalmam, talán ezért. Egyébként nem gyújtogatnak, nem csinálnak semmit, nem jön 200 000, csak 100 000, de nagy dolog, hogy jön az arzen. Jó, Levi, haszló, jó, örülünk, jó, hívunk még.
5: Okay. Nem fontos.
1: Igen, így én is tudok beszélni a fociról. Na jól van. Köszi, Levi, vigyázz magad a jó szurkolást, akkor lehet, hogy hétfőn megcsörgetünk. Csáu. Zsül, hétfőn felhívunk téged. Én kértem a Julit, tehát én kértem, mondom, én nekem a focitról, így a trollfocisok, azok mindent tudnak.
4: Összeszedtük, hogy hol lesznek a szurkolói zónák, mennyit ér a csapat, igen, hogy izék, kik jönnek, hogy az öreg focisták, hogy igen, akik egy nappal előtte játszanak, hogy kik lesznek azok. Hát gondoltam, ilyen közszolgálati típus, hogy akkor belekérdezel ilyen dolgokba.
1: Ruf Bálint nem kérdez úgy, mint te. Titeket nem érdekel? Nem izgi. Nyilván nagyon sok pénzt kell ide-oda pakolni, nyilván tudom, hogy ezért ez pofára megy, ott van, kik vannak az UEFA-ba. Ne legyenek azért, illúzió, mind az UEFA, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát a korrupció meleg ágya. Itt aztán pofára, borítékba, szatyrokba dőlnek el eurómilliók. Nincsenek illúzió, az egész futball így működik. Na de mégis érdekes egy pályázati rendszer. Egyszer csak itt van egy 30 milliárdot érő sportrendezve, hogy az Istenbe kerül ide. Nem? És tök jó, hogy itt van, de hogy értsük már meg a folyamatot.
4: Amit tök érdekes, hogy például az olimpiai rendezési jogot, az sokkal transzparensebben
1: hát ott igen, is már annyi vesztegetés, annyi volt rá, hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak korruptabb szervezet a világon nincsen. Talán az UEFA. Úgyhogy, hát azért ne legyenek illúzióink igazából. Olyan innás volt ma a trollfoci kicsit.
2: Igen,
1: jó,
2: igen. Nagy ott vártunk, nagy durranás.
1: Igen, a gyerekek, jön a Levi itt, most aztán kifújja a szakmórát, dől az info, elmond minden, mindent tud, a Pali megfoghatatlan. Ja.
2: Van valamiben megfoghatatlan, de ez most igen, nem az volt.
1: Jó, most a taxis blokkát kapcsán hívjuk, akkor taxis Józsit, aki a múltkor jött.
4: Megvan, de tényleg megvan.
1: Meg. Hát eljöttem most erre az adásra, még rá kéne dobni, fejvük a Józsit. Józsi, aztán mi a helyzet a blokkáddal, te hogy vagy? Aztán sztrájkoltok-e itt most a hétvégén, vagy mi a helyzet? Igen, most már értem a focit, írja valaki. Na jó van, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk rögtön a gyerek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
0: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
7: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
3: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
0: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Meghirdette ingyenes táborát a kaposvári egyházmegyei Caritas. Siófok volt a legkeresettebb úti cél a pünkösdi hosszú hét végén. 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a kaposvári egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. A programokat Balatonszárszón, Balatonakariban és Gyenesdiáson tartják teljes ellátással és változatos közösségi élményekkel. Újdonságként külön ifjúsági turnust is indítanak a 16-19 évesek számára, ahol az önkéntesség és a felelősségvállalás kerül középpontba. Az ifjúsági helyek már beteltek, a többi turnusra korlátozott számban még lehet jelentkezni az egyházmegye önkéntes csoportjain keresztül, írja online. A Balaton lett a legnépszerűbb belföldi úticél a pünkösdi hosszú hétvégén, derül ki egy szállásfoglaló portál adataiból. Az érdeklődést a jó idő és az utolsó pillanatban érkező foglalások is erősítették. A települések rangsorában Siófok végzett az első helyen Szeged és Gyula előtt, de a top 10-ben Balatonfüred és Hévíz is szerepel. A legtöbb vendég 2 éjszakára foglalt szállást, jellemzően 70 ezer forint alatti értékben. Minden harmadik utazó wellness szálláshelyet választott. A májusi online fizetések közel 27%-át szépkártyával rendezték. A Balaton továbbra is stabilan a belföldi turizmus élmezőnyében van. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel azonban a védett állatok megmenthetők, mondta rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságba is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
1: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel.
4: Csak

0: legyen. Itt vagyunk, 3-9 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, időjárásunk, ami a helyzet, Ferenc. Régen mondtál valamit, mondjál valami bíztatot. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó, már a YouTube-on megjavult. Jó, volt valami kis problematika, de megjavult. Úgyhogy, aki eddig küzdött, az most már ne küzdjön, mert hogy meg vagyok. Na, hova küldted, Gyuli?
2: Hova és mit és miért?
0: Hova küldted, mit és miért? Viberbe küldted, jó, nem találtam egy pillanatot csak. Hogy valaki, egyrészt ezt te felejtsük el, várjátok, hogy indul a Babóti Fesztivál, egy mondatra majd térjünk erre vissza, mert hogy itt közben nagy dolgok történnek. Tehát várjál, itt egy további szintet lépett a Babóti Fesztivál.
2: Erről azt majd hitétek, azért... hogy nincs több benne.
3: Van-e VIP passzunk? Az a kérdés.
0: Felhívjuk a trollfocit, hogy nyilatkozzon nekünk a Babóti Fesztiválról. Ugyanannyit fognak tudni mondani, mint a BL döntőről. nagyon jó volt levi interjúra. Na de, mielőtt azért ebben belemenném, még van időnk, azt mondja, 9 után meg lesz játék is. Azt küldte itt el Gyuli, és azt nézem, hogy találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
0: Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
0: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lett-e valaki, használ-e valaki doterát, és lett-e dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
0: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek igazán rászokni.
0: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányozza. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van.
0: Az állandóan
2: az egy
0: van.
2: Folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
0: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
0: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
0: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt. Vagy azonnal csinálni valakinek,
0: vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát, sőt, én ebben már öntől kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
0: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
0: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze. Aha. Igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
0: Uh-huh.
3: Na.

0: Tanulástól való félelem. Jelenleg igen.
1: Kicsit szánalmas.
0: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta?
1: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főzőtanfolyamokra járni.
2: Könyvfűzőtanfolyamra.
1: Tűzdománc készítés, igen, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
1: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
0: Podcast indítás.
1: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondott tartalmakat gyártani. És remélhet, hogy idő után felfut.
0: Podcast indítás,
2: és
0: így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
1: Hogyne, persze, mert hogy egyébként ebben nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
0: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
2: Ez te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
0: A vörös fényterápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
1: Kriokamra?
0: Az is. Tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
1: Hidegvízterápia?
0: Igen. A dísznövényeket mondtuk? Az,
1: nem, még nem.
0: Még nem. Dísznövények.
2: Az Júli. Vettél, vagy bocsánat, Anna.
0: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
1: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szál, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van
0: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
1: Azért, mert benne vagyok ilyen.
2: Benne van a csoportban is, jó?
0: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Tényleg elment az eszed?
1: Figyelj, félelmet.
0: Dísznövény csoportban.
1: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
0: Senki nem normális ebbe a csapatba,
1: gyerek. Rózsaszín vagy fehér folyt.
0: Senki nem normális.
1: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
1: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem, minden növény megdöllik.
0: De ott vagy benne.
1: De mindig figyelem.
0: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
1: Én már benne vagyok.
0: Vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénzt fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
0: Fölraktad az egészet.
2: Így van,
0: persze. Valamit nem csináltál. De akkor ez is abból ered, hogy az majd is. Most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
0: Eddig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarod.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
0: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
0: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
0: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
0: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
0: Felfoghatatlan, de tényleg.
1: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
0: Azt nem írja, hát az...
1: Trejus,
0: jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a
2: BTL... És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
0: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit és aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy... Szerintem a főzőtanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
0: Újra fiatal vagy, tudok én még drónozni. Nem csak a derektűr. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sanctalan vagyok, néha odaállok, elveszem tőle a távirányt.

0: és rájössz, hogy nem hogy fényévekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, és már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
1: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénzt lehet elcsapni rá.
0: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drónozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Megkötött szemmel, balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
0: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
1: Duolingo.
0: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
0: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kérje a külföldön, akkor...
0: Rájössz, hogy a Duolingo az... a Duolingóban 30 pontod, 40 kincsed, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
1: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
0: Na, szerintem ugyan? Nagyon klasszik.
1: Csodálatos.
0: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtős üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
1: ez ugyanakkor
0: tök
1: be?
0: Jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Én nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
1: Nem tudom.
0: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne.
1: Az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüvely szárasság.
0: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, a soha nem késő.
3: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
0: Csinálod?
3: 1621 napos szériám.
2: Ne!
0: És megdicsérjük, hogy
3: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
0: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az igen. Akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
3: nagyon
0: ott vagy.
3: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyrehoztam, átültettem.
2: Nagyon-nagyon-nagyon
3: bonyolult dolog ez a bonszályozás.
0: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
1: Egy
0: pizza jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett ott
1: akkor már a komposztálás is.
0: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at berendetted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jól érzi, egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt, egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: És 38?
0: 38, így Anikó, igen.
1: Madár megfigyelés?
0: Igen.
1: Az vajon mennyire gyakori?
3: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Rá vagyok függve a batarakra.
0: Madár megfigyelés?
3: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld külővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
3: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
1: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
0: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
0: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már áras csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
1: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
0: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
1: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. A szelélése.
0: Egy szeretem
2: a gazd belőle.
3: Körömollóval vágod.
0: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
1: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
0: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
1: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
0: Ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
1: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
0: Jobban egy nagy szünet.
1: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
0: Igen, befekszel kamionnak alá itt. Ah,
2: ugye.
0: Igen.
3: Én két gyerekes családanya vagyok.
0: Takarjatok be. Igen. Na, jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, ha van közben közlekedésetek, küldjetek, jó? Igen. Írjatok, hogy mi van. Jó, jövő mindjárt, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
8: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
9: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
7: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
0: Na, boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
16: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
15: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
19: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
20: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szabdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
21: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
22: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
24: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el.
25: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Reklám.
26: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixéd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6-os szám alatt.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Hány óra?
29: Hajnal 2.
28: Megint nem alszol?
29: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
28: Próbáld ki te is a Sedakurt.
30: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
28: Alszol.
30: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
31: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
32: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
33: Carglass javít, Carglass cserél!
34: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
35: Ha több fronton kell helytállnod,
36: le kell adni a prezentációt.
35: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
37: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
38: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: minden héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamarosan forgalomba állnak Kaposvár új elektromos autóbuszai. Gázvezeték rekonstrukció zajlik a vármegye székhelyen. Csapadék sem ma, sem holnap nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Már az utolsó simításokat végzik a Kaposvár számára készülő elektromos autóbuszokon a BYD komáromi gyárában. Erről Szita Károly polgármester számolt be közösségi oldalán. A modern elektromos buszok érkezése jelentős mérföldkő a kaposvári közösségi közlekedés fejlesztésében. Az első 15 jármű várhatóan már júniusban forgalomba áll. A teljes programot 2027 tavaszára befejezik. A mintegy 15 milliárd forintos beruházást az integrált közlekedés fejlesztési operatív program támogatja. Összesen 42 új elektromos autóbusz érkezik Kaposvára, köztük csuklós, szóló és midi járművek, valamint két önvezető busz is, írja online. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A Németh István fasor és a Bicó Ferenc utca kereszteződésében zajló munkák idején a fasor érintett szakaszán sebességkorlátozás lépett életbe. A kerékpárút teljes szélességét érinti a kivitelezés, a déli oldali parkolóhelyeket ideiglenesen lezárták. Ezzel párhuzamosan a Gróf Aponyi Albert köz teljes szakaszán is dolgoznak a szakemberek. Itt szintén forgalomkorlátozásra kell számítani. A szolgáltatás a munkák alatt folyamatos marad. A kivitelezés várhatóan június végéig tart, írja kaposvármos.hu. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, amit szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az export.
2: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 13 perccel. Időjárást kell mondanod, azt mondja a Zsül, hogy mondjál valami időjárást.
5: Időjárás.
4: Köszönjük szépen, meg is támogatjuk.
5: Azt mondtad, hogy ezt mondja.
4: Persze, várja meg.
5: Mondjam időjárás.
4: Nem indul el, Zsül. Mutasd még egyszer, várjál, mutatjuk.
6: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
4: Gyerekkori traumák, fóbiák, mindenféle iszonyok, életközepi válság. Megyek, megnézem, visszapattalok a tizedikről. Írható, hogy gyerekek, ezek ilyenek? Hát ez nem mindig a pisi kaki meg a nevetés. Vannak fóbiák, iszonyok, életközepi válságok, gyerekkori traumák, beragadt ringlis pilek közben, amik megállnak, trollfotis interjú, amit nem tudunk meg sok mindent, de nagyon szeretjük őket. Ezek, ilyenben vagyunk, ezek minket nagyon
5: ez
4: foglalkoztatnak.
5: Ezek a
4: sajnos nektek meg azt kell hallgatni, ami bennünket érint és foglalkoztat. Ez ilyen. Tehát lehet itten aztán mindenféle mással foglalkozni, de minket ez érdekel, úgyhogy ezért vannak ilyen témák, gyerekek. M0-ás M1 felé Nagy Dunahídtól teljesen beállva, 8 km, sárgák megint ilyenkor javítanak valamit, vicc társaság írta valaki. Hát, ja.
7: M0-ás, ah, M1-es, M3-os.
4: Így van. Nem lehet mindig vízállás jelentés reagál Kisztából. az előző. Vízállás jelentés? Aha. Szerintem a Kossuthon még néha megy, hogy hajóvonták.
5: Minden nap megy.
4: Minden nap megy?
5: Viccelsz, persze, 12 után.
7: Mi az a hajóvonták találkozása, Tilos?
5: Ahol nem vonták, ha találkozhatnak, nem.
4: Ez egy jó kérdés. Szerintem a hajóvonták, ezt tanultam kis gépvezetőin, de már nem emlékszem annyira. Amikor nagyon sekély a víz, akkor...
5: Nem férnek el egymás
4: nem
5: mellett.
4: Nem férnek el egymás egy mellett. Egy megy el, és akkor egy félre áll. Vagy
7: de, Júli, de attól Júli. Nem lesz kevésbé mély. Tehát, hogyha
4: de igen, nem kell kimenni a szélére.
5: Egy elfér középen, érted? De kettő,
7: szemben mennek egymás.
5: Kettő,
7: egy
5: akkor már ki kéne menni. De Júli, nagyon...
7: Világos, értem.
5: De figyelj, csak nagyon érdekes, hogy a hajóvonták ugye nem találkozhatnak, de a hajó tolták, igen. És elgondolkozott rajta.
7: Nem, próbáltam összerakni a szót, hogy hajó van. De
4: egyszer már volt témánk, amit nem értett egy gyerekkorodban, az nagyon nagyot ment. Versek, minden olyan dolog.
5: Songoku pizza,
4: amit nem tudtál gyerekkorban, hiszen nem az anyádnál hallgatod a Kossuth Rádiót, és a hajóvonták találkozása az ugyanez. Hogy álltál gyerekként, és próbáltad a hajóvontákat elképzelni, és azt nem tudtad elképzelni, hogy mi az Istenben nem találkozhatnak. Hol nem találkozhatnak, miért nem találkozhatnak. Igen. Imádom az időjárás jelentéseket. Na gyerekek, akkor még egy Babóti hír így a végére, mert hogy a Babóti Fesztivál, hát ezen mi rajta tartjuk az ütőerén a kezünket, azért ez egy barokos túlzás, de hogy az van, hogy azt olvassuk most, hogy ugye Babótól lesz ez az általunk is nagyon érdekesnek tartott fesztivál, komolyabb a line-up, mint 20-szokban, tehát konkrétan a strandfesztiválnak nincs ilyen line-upja. Ugye onnan találtuk meg Babótot, hogy ők a Maldív-szigetekre keresnek embert, aki elmegy hozzájuk tanítani, akkor ők elviszik a Maldív-szigetekre. Mi van? Tehát ez egy elég fura ajánlat volt. Tanárokat kerestek.
7: Igen. Ez mikor volt? Ez innen indult?
4: Ez egy fél év. Innen indult. Aztán találkoztunk Babót polgármesterével, aztán kérdezik, hogy Babót rendezvényt csinál, és iszonyatos fesztivált rendeznek, ahol olyan előadók vannak, hogy tényleg nagyon durva. Tehát nem is tudjuk, hogy a fesztivál az hogy termeli ki. És most egy legfrissebb hír, hogy ugye egyszerre van talán a BL döntő, meg a fesztivál maga.
7: Babóti Fesztivál, igen.
4: Babóti Fesztivál.
7: Hát, és akkor...
4: És hogy fellép ugye az after party majd a Beethoven-i talán, ugye?
7: Vagy Travis Scott.
4: Vagy Travis Scott is fellép, de hogy a Beethoven-i fellép. De hogy neki Babótra kéne érnie.
7: Hát hogy érni
5: hát,
7: oda?
5: És hogy kettőt egyszer.
4: Olvassuk, és ennek járunk akarunk utána járni, igaz, hogy a Babóti polgár azt mondta, hogy semmi baj.
5: Ez nem lett akadály.
4: Itt fölülsz egy helikopterre, tessék mondani? Elrepülsz Babótra, letudod a koncertet, és ha akarsz, akkor még vagy visszamész az afterra, vagy mész, ahova akarsz. Helikopterrel viszi a Babóti Fesztiválra a fellépőket.
7: De most ezen mit vagy annyira meglepődve? Ott, ahol a tanároknak Maldív-szigeteki utazást ajánlanak. Ott minimum kijár Beethoven-nak.
4: Hogy azt mondja, hogy figyelj, ugorjál föl Pestre egy helikopterre, gyere le Babótra, nem tudom hány kilométer üzemórában kell számolni, ugye, de meg gyorsan kiszámoljuk, majd visszarepül, ahova a Beethoven menni szeretne.
7: Babót könyvelőjének a telefonszámát. Most azonnal szeretném elkérni.
4: Mi történik Babóton? Kitolja a babótiakat.
7: Hát,
4: vagy a Bogár Madonna, vagy a Beethoven, valakit helikopterrel szállít a Babóti Fesztiválra. Mi van?
7: Miféle pénzből dolgoznak ezek a srácok?
4: Láttunk már helikopterre menni esküvőre embereket, ugye? De értjük, tehát az sem volt túl szerencsés, igen. Lehet, hogy írja valaki, hogy ezek a helikopterek most olcsón bérelhetők. Jóval olcsóbban, mint amikor még hadrendben állítottak.
7: Nagyon jó kérdés, Babóton mikorra lesz kész a metró?
4: De tényleg egyébként, gyerekek. Te nem lehet, hogy ő nyerte az ötöst?
7: De akkor elköltenéd Babótra?
4: Hát nem költöd a saját, tehát figyelj, itt valami van. Nincs egy ilyen kis község, mikor egy helikopterrel szállítsa a sztárokat, oda-vissza, hagyjad már!
5: De lehet, hogy
4: mi
5: van
4: valami.
5: Miért ne lehetne a Polginak helikoptere? Na!
4: Ugye a Polginak van egy saját, van egy saját, hát azért ez Magyarországon viszonylag ritka, nem?
7: Kössük össze őket a Sziget szervező irodába.
4: Hát szóljuk az érnek.
7: Hogy van itt egy tehetséges.
4: Igen. Ja, abszolút, de hogy ezért ez így érdekes, és ezen úgy fennakadtunk, mint hír, hogy ez nem volt jellemző azért a kisebb falvak meg városok fesztiválja, hogy helikopterrel szállítsák ezt a fellépőket. Na, de mindjárt megkérdezzük Gábor Babót Polgiát, mert hogy itt van velünk Nyikos Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, sziasztok!
5: Hello!
4: Na most várj, akkor előbb vannak BL-döntő afteron, utána mennek hozzád, vagy előbb nálad vannak, és te elviszed őket a BL-döntő afterre, hogy odaérjenek?
2: Hát az az igazság, hogy Ádámnak több programja is van, de mivel nagyon várjuk, meg hát remélem, hogy ti is várjátok, ugyanis én ugye eljutottam hozzátok a Rádió 1-es karszalagokat, ami direkt nektek lett logóztatva.
5: Nagyon köszönjük,
4: de rendes vagy. És
2: figyeljetek, aranyszínű. Megsütettem a nyugdíjas klubbal a fogácsát, aranyporral beszórva, aranyozott tányérról lesz felszolgálva a VIP-ben.
4: Jó, ez nekünk nagyon nagy szükség.
2: Már ilyenkor nem megy, tehát az aranyfánk már nem megy ilyenkor.
4: Kérdezik, hogy van-e lányod, vagy akihez házasodni lehet? Vagy
2: van, hát van két lányom, hát felteszem nekik azért a lécet, de igen, tehát van.
4: Na és akkor most ki megy, vagy ki jön helikopterrel?
2: Tessék?
4: Ki jön, vagy ki megy helikopterrel? Mi a sztori?
2: Hát most az a sztori, hogy ugye Ádám vagy visszamondta volna a koncertet, mert ő minden ugyan a BL döntőn is akar szerepelni. És hát megegyeztünk abban, hogy akkor csináltunk mi már ennél nagyobb dolgot is áprilisban, hogy mondjuk akkor tartsa meg a BL döntőn is a koncertet, meg nálunk is, és akkor fel fog ülni a gépre. A Well Hello-val le lett beszélve a menedzserükkel, a két menedzser egymással leboxolta, hogy úgy csinálták az egészet, hogy akkor felecserélve a kettő koncert, és így 8:30 a sportpályán az Ádámnak a gépe leszáll, gyorsan bevezetik a backstage-be, megvendégeljük.
4: Mi van? Micsoda? Tehát itt Pesten fölülteted egy helikopterre, lemegy Babótra, leszáll a helikopterre a sportpályán, lenyomja a koncertet, és utána még elröpül oda, hova akar.
2: Hát attól, ahova akar, de vissza fog menni Budapestre.
4: Ja, mert jön, aha.
7: Visszafelé oda mész, ahova akarsz, drága barátom. Ki van fizetve?
4: Honnan van a helikopter? Te az bérled? Vagy ez saját?
2: Hát azt az meg lett beszélve, úgyhogy az ilyen közös kooperáció, úgyhogy megvan oldva. Nem saját, van akiknek saját van, nekünk még nincsen.
4: Tehát ez egy bérlő konstrukció akkor?
7: Vagy egy permetezőgép?
4: Hát most látom a híreket, hogy azért sokan föld alattiznak inkább, tehát hogy azért ez akkor...
5: Olcsóbb.
4: Itt most felszabadult helikopterekről van szó? Mert látom, hogy most van, aki inkább föld alattival megy.
2: Hát van, akiknek el kell bújni, igen, lesznek olyanok.
4: Nem azon, hogy bujkál, csak hogy felszabadod
7: a helikopter. Nem bujkál.
4: Nos, mit jelent az, hogy ti áprilisban csináltatok egy nagyobbat? Közben megrendeztétek Woodstockot, vagy idehoztátok Elton John-t egy szár fehér zongorával, vagy mi volt a nagyobb ennél?
2: Még egyszer, légy szíves.
4: Hát azt mondtad, hogy áprilisban is csináltunk már ennél nagyobbat.
2: Hát miért nem akkor voltak a választások?
4: Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy nem tudom. Hát, azt tudjuk, akkor voltak a választások, de azt hittem, hogy mit tudom én, érted, nem tudom, tényleg valami.
2: Hát ennél azért mondom, mert ennél nagyobbat is alkottunk mi már, úgyhogy hát azért csak nyomon követitek az életemet.
7: És a szavazat számláló kis helikopterrel is megisztek.
4: Igen, figyeljenek, Babóton nem tudják még, hogy a Tisza nyert, írja valaki. Na jó, és akkor ő jön egyedül? Tehát akkor ez egy ilyen egyedüli helikopterezése lesz.
2: Hát annyi, hogy a menedzser is vele fog jönni, persze.
5: Tehát... Ingyen helikopterút kipróbálod.
4: Azt írja, aki ismerős ez a sztori, csak a nevek tűnnek másnak.
7: És kik léptek
2: még fel? És nem hoznak magukkal puskát, és nem vadásznak szarvas a menet közben, igen.
4: Nagyon jó.
5: Na és hogy állunk? Kész a színpad, kint vannak a sörpadok.
2: Hát sörpadokat azokat ma fogjuk kirakni, a színpad az készen van, hangtechnikát ma fogjuk próbálni, lesz 3 darab ledfal, egy 8 méterszer 12-es és 2 darab 4 méterszer 8 méteres kivetítő élőképnek. Jó kis buli lesz, úgy érzem.
4: Kérdezik, hogy a Forma 1-es díl az összejött, jövőre van Forma 1 nálatok lesz? Állítólag Abu Dhabi kicsit vajudik, hogy megrendezze jövőre, hogy megcsináljátok Babóton?
2: Hát erről még nem tárgyaltunk, de így rajtatok keresztül szerintem bármi lehetséges.
4: Tetszik ez a történet. Fogalmam sincs, hogy mi történik Babodon, de egyre jobban tetszik. Ugye hát itt van a line-up, hát ezt megnéztük. Hát igen, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás, Lotfi Beki, Karszó Koma, Velhello, Betófi, Jamina, gyerekek. Hát itt mondom, olyan a line-up, mint egy strandfesztiválon. Egyesen. Tehát, hogy ez egészen durva, hogy mit hoztok ti össze.
7: Milyen bekészítés lesz a VIP sátorban?
5: Aranypogi.
2: Hát az a meglepetés. Nem mondhatom már, mert akkor nem jöttök el. Vagy túl sokan jöttök.
4: Vagy túl sokan jöttünk, igen. Na jól van, figyelj, mi szeretjük ezt a sztorit. Azt hittük, hogy már a Maldív-szigetekkel meg a fesztivállal nem lehet fokozni, de most elolvastuk ezt, hogy helikopterrel szállítod a vendégeket. Ez egészen extra.
7: Tényleg, ha már itt adtunk, sikerült betölteni az állást? Megvan már, hogy kimegy a
2: Maldív-szigetekkel? Igen, megvan a hölgy. Megvan a hölgy, úgyhogy szeptembertől bizonyításra tettük.
4: Uh-huh.
2: És ha szerencséje lesz, akkor visszafele is jön.
4: A Mészáros csoport karácsonyi buli a Babóti Fesztiválhoz képest egy egyszerű szabolcsi búcsú, azt igen. Állítólag nálatok lesz a Super Bowl 2027-ben? Kérdezi egy hallgató, ez igaz?
2: Még nem tudok róla.
5: De átveszünk azt is. Jó,
4: figyelj, nagyon jó. Nagyon szeretjük, Gábor, bármiből is csináljátok ezt meg, bárhogy ez az egész Babóti sztorit mi nagyon-nagyon kedveljük, úgyhogy nézzük még, hogy mi történik veletek. Jó, aztán meglátjuk a hétvégét, azért ezt nem ígérjük 100-ra, hazudta Balázs, de hogy tehát nem feltétlenül, azért ne számíts ránk nagyon, mert itt azért mindenki egy kicsit sűrűbe van.
2: Hát mi is sűrűbe vagyunk, de azért jó lenne, mert meg kellene beszélni, hogy a DJ Oti jövőre hogyan lép fel.
5: De nagy álmok vannak.
4: Hát, na most már nem merek akkor összeget mondani, mert azt gondolom, hogy alámondok. Tehát, hogy...
2: van még mit fokoznunk, úgyhogy igen.
4: Igen, tehát van a fejemben egy összeg, most letesszük a telefont, azt megszorzom 4-el, és elküldöm neked egy fehér papírra fölírva, jó?
2: Jó, köszönöm szépen, bármi fogom az akár.
5: Ja, erre azt kell volna mondani, ki van fizetve.
4: Ki van fizetve, szorozd meg 6-tal gyökér, aztán azt küldem.
2: És azért annyi, hogy euróba fogod írni?
7: Hát,
5: jó.
4: Abszolút. Ahogy Feri mondta, olyan leszek, mint az étterme a BL döntő idején. 1 font, 1 forint.
5: Ennyi. Egybe váltjuk.
2: Egybe váltjuk, jó. Igen.
4: Okay. Na jól van. Oké, Gábor, jó fesztiválozást nektek akkor.
2: Próbáljátok megjönni, várunk benneteket, várjuk Ádámot, és aztán további szép napot. Köszönöm szépen.
4: Jól van. Ciao, ciao.
5: Szevasz.
4: Fogalmam nincs, mi történik Babóton, de tetszik. A tanárok Maldív-szigetekre, a babótiak egy 3 napos olyan fesztiválra, hogy fogalmam nincs, hogy ezt miből tervelik ki, a sztár fellépők helikopterrel a focipályán, mi van? Mi történik Babóton?
5: Állítólag Travis Scott, aki a Betonhoffival együtt fogja tartani a, hogy hívják ott, a BL döntős záróbulit.
4: Igen.
5: Jelentkezett, hogy ő is lemenne.
4: Jamina után állítok egy fél órát, még ott, ott még zenél. Egy óra után valamikor a nagy színpadon.
7: Nézem,
4: én bírom ezt a sztorit, nem látok rá.
7: Babóti ásványkincs.
4: Igen, sóderbánya, írják nekem, mi történik. Na Istenem, van még egy játékosunk gyorsan? Gábor, szia, jó reggel, te játszol velünk.
3: Sziasztok, jó reggel, csáosztok.
4: Ciao. Mutatjuk a dal részletet, jó, hogy mit kell kitalálnod, már mondhatod is, ha megvan. Na, felbúgott a fűrész, mi ez a dal szerinted, vagy mi volt, mit hallottunk? Nagyon sokszor megy nálunk, szakállasan.
5: Egy nagyon nagy
3: láncrészek figyel. Részek van a kezébe, igen, egy pillanat.
4: Na, mit a mire vagy?
5: Fűrész az nem a feladvány része.
3: egy pillanat, a Teddy Sims.
4: Csak elküldte valaki, vagy valahogy csak megérkezett, valami volt, mindegy, nekem valami segítséget csak meg. Pillanat, még most a zenét hallgatom, pillanat. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros láncfűrész.
5: Ücsi!
7: Ez jó!
5: Na?
3: Szuper, jó, nagyon örülök, nagyon hasznos lesz ez.
7: Van fán?
3: Hát sövény nyíróra pályáztam volna, de így lehet, hogy még könnyebb lesz így, mert akkor lehet kivágom tarra.
5: És akkor megvaloldva.
4: Jó van. Használd egészséggel, küldjük neked, köszi a játékot.
3: Ebben, köszönöm.
4: Hello. Ciao.
5: Hát, ha becseréli a Stihl. Jó igen. Fejek, rendesek, hát adnak egy ízét sövénynyírót.
4: Ja, mert hogy most láncfűrész.
5: Így van.
4: Igen. Láncfűrész komolyabb, tehát persze, azért az egy menő. Jobb.
7: Hát, hogy éppen mire van szüksége.
4: Egyébként igen, épp attól függ, hogy mi
7: figyelj,
4: kell.
7: Én azt mondom, hogy a plázs és a sziget után egy babótot.
4: Babótot be kéne verni jövőre?
5: Az a csúcs.
7: Az.
4: Ott kell abba
7: ott egy szűk elit klub.
4: egy szűk elit klub a babóttal. Babóttal befejezzük. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, a pontosan 17:30, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
16: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
15: Ébredjen!
16: Doktor úr, ez mit jelent?
15: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
16: Honnan tudja?
15: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
17: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Búcsú a Balaton vízi rendészetének meghatározó vezetőjétől, útfelújítást végeznek a Zselicben, konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A mikrofonnál Picsóri Erika. Közel 42 év szolgálat után befejezi aktív pályafutását Lengyel Tibor rendőr alezredes. A Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság igazgatás rendészeti osztályának vezetőjétől búcsúznak munkatársai. Pályafutását a Magyar Honvédségnél kezdte, majd 1984-től a rendőri hivatást választotta. A rendőrtiszti főiskola elvégzése után a siófoki rendőrkapitányságon kezdett dolgozni, később a Balaton Vízi Rendészeti egységeinél töltött be vezető beosztásokat. Kapitányság vezetőként is dolgozott Fonyódon, majd visszatért a vízirendészethez, ahol az igazgatás rendészeti területet irányította. Munkáját a Balaton biztonságának szolgálata, szakmai igényesség és emberség jellemezte, írja a Kapos.hu. Szakaszos forgalomkorlátozásra kell számítani útfelújítás miatt a Zselici erdőben, közölte a Sefak ZRT. A Kaposszerdahely Szenna és Zselic kisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon munkálatok zajlanak. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. A szakemberek azt kérik, hogy az érintett turisztikai célpontokat, köztük a Hotel Kardosfát, a Zselici Csillagparkot és a Rupói pihenőhelyet a 67-es főút felől közelítsék meg. A felújítás várhatóan június közepéig tart. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos, normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
1: Napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem lesz, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Hajnalban felfrissül a levegő, 4 és 13 fok közötti maximumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik az idő holnap. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk 9 óra után 39 perccel. Egyszerűen azt mondom, hogy 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc van, de bonyolítom.
1: Sokkal. Sokkal.
2: Na, nem kell. Számoljatok.
0: Igen. És mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Ugye megállt egy, nem is tudom mi ez, nem ringlispír, hanem egy ilyen pörgő.
1: Hát egykarú forgó, valami vásári szórakoztató termék.
0: Igen, alapjából olyan rosszul néz neki, és
1: legalábbis bizonytalan.
0: Bizonytalan, igen. Ember legyen a talpán, aki erre felmerülni. És ugye megtörtént, ami általában ilyenkor megtörténik, hogy legtetején megállt, fejjel lefelé lógtak valamelyik vidéki városban, szerencsétlenek egy jó 20 percet, amíg nem mentették ki őket. És arról beszéltünk, hogy kinek milyen irracionális félelme van, ami még nem történt meg vele, de valamiért fél tőle, hogy ez egyszer megfog. És nem is arról volt szó, hogy most féltem a gyerekemet, vagy féltem, hogy elveszítem a munkámat, nem erre gondolok, hanem egy konkrét olyan félelem, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miből jön, de valamiért ott van a fejedben, és ugye, mint valaki írt, hogyha valamikor iszom a csapból nyilvános helyen, attól félek, hogy hátulról beleverik a fejem a mosdóba. Milyen érdekes dolog, nem? És soha nem történt meg. Nagyon jó dolgokat küldtek a hallgatók, és a BL-ről is beszélgettünk, mert a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt 2026-ban. Mi nem értünk a focihoz, de nagyon izgat bennünket ez a rendezvény, és kicsit átbeszéltük a legfrissebb dolgokat, amit tudunk, vagy ami tudható a BL döntőről.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
1: Figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
1: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 ezer Arzenál szurkoló.
2: Elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem, sem a PSG, sem az Arzenál.
0: Szurkolói szempontból?
2: Igen.
1: És ki az, aki az?
2: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok fog égni az éttermet, mint a tábort.
1: Jó, ide jó, köszönjük. Zárunk.
0: Ide tényleg megérkezik még 150 ezer Arzenál szurkoló, és 150 ezer. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 2-300 ezer turista erre a két napba.
2: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe, azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy
0: ők bemennek... szeretik egymást, az angolok és a franciák?
2: Nem, régi
4: barátság az övék. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra nyert a PSG.
0: A PSG megnyert,
4: így
0: van.
4: Betettem nektek egy kis videót.
0: Fel...
4: Örömükbe földulták kicsit Münchent.
1: Azért
4: nyertek. De ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál szurkolók.
0: Normál, igen, mert ugye érkeznek azért normál. Aha. Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe? És hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőn legyen.
4: Ugye ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Tehát, hogy hány ember kell megvesztegetni, hogy rendezhessé BL döntőt?
4: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg. Ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Sose tudjuk meg, hogy mennyibe került. Mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg, mint a Super Bowl. Tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, desztinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog menő, nem?
2: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
1: Akkor visszafordul volna.
2: Tehát,
1: hogyha bajba vagyunk.
2: A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
0: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmira ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyetek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
2: Értem a Puskást, megértem a Hősök terét, megértek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
1: Taxival.
2: Én értem.
0: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
2: A két sávon.
0: Valahol
2: repülnek.
0: Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Nagyon, én nagyon kíváncsi.
1: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap. hogy a Városligeten
0: most rendezvények az engedel.
1: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
2: Keresik a battacukorárust. Nézitek majd?
1: Hát megnézni, azért ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
0: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
1: Hogy da?
0: Velkám.
2: Egyetlen egy hely van már.
0: Velkám. Még vajudom.
1: Még kérjenek szemben.
0: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
2: Kicsit rájúkultál.
0: Délután körbe telefonálok. Nem lesz semmi, kimegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
2: Tudod, ott közöttem, ez a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
0: Kivennék, és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
2: PSG, az valami spanyol?
1: Pirosba és kékben ne ölt.
0: Pirosba és kékben ne ölt. Semleges fehérbe jelenek meg.
1: Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
0: Úgy agyon vernek, azt hiszik PSG szurkolója. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
2: Csúszda parkét.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
2: Igen.
0: Hova?
2: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Tehát van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
0: Ne! Nem. Most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
0: Helikopter
4: nem.
0: Rám.

0: Vannak ezek a bogár...
1: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallom. Nem. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
0: Eleve szülőcsótány. Nem, kikészülök tőle.
1: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
2: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
1: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyósülésen ülök, oké, a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
3: a
1: legnagyobb
3: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
1: Még azt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
4: Mit érzem közben?
1: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
4: Most is itt van.
5: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na, itt vagyunk, gyerekek. Holnap még.
3: Péntek.
1: Holnap péntek. Nekem az a négy nap, ez teljes zavar. Tehát most akkor nem péntek van, mert csütörtök van.
3: Azzal rendbe tudnánk hozni, hogyha holnap se jönnénk. Tehát hétfén nem voltunk meg.
1: Az egy keretes ügy lenne.
3: Egy keretes szerkezet, de bejövünk, itt vagyunk.
2: Indulj el egy órával korábban.
1: Hova?
2: Be.
3: Minek?
1: Ja, minek? Ja, azt hittem
2: holnap,
1: a BL-döntőre.
2: Holnap már kezdődik szerintem az Őrültek háza.
1: Ja, hogy holnap már Őrültek háza van? De ma még azért közlekedhető a város, nem?
2: Ma már lesz
3: már lezárás.
1: Igen?
3: Aha.
1: Ma már indul a rakendról.
3: Azt ne kérdezz, hogy hol, már fogalmam nincs.
1: Erekek, zárjanak! El kell menekülni hétvégére. Jó, rendezzünk BL-döntőt. Szerintem ez iszonyatosan menő. Jól van, akkor jövünk holnap 6 után. Jó, mindenki, éjjel túl még ezt az egy délután, aztán
3: Juliska,
1: holnap itt vagyunk.
3: Magadra. Óvatosan. Tudod, ez egy veszélyes csütörtök. Bármi lehet.
2: Jól van.
1: Puszi mindenkinek. Sziasztok.
3: Szevasztok.
1: Ciao, ciao.
5: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél 10

0: vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza.
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
2: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
11: One. Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
16: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
17: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: Reklámot hallottak.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió Egy, csak igazi mai sláger Egy, Györki Attila vagyok, hello, jó munkát Magyarország! Együtt eltöltjük ezt a csütörtököt is. Itt kopogtatnak az ajtón az igazi mai slágerek, tessék kitárni, tessék beengedni őket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szori!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X!

Rádió 1, csak igazi mai slágermecs, közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikus, egy állatzene Martin Garrix-től, az Animals, anno ezzel robbant be a köztudatba. Azóta is sikert sikerre halmoz, és szombaton csak nekünk zenél itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show guest mixében. Martin Garrix!

0: műsoromba. Szerintem sikerült ismét sokaknak jó élményeket, emlékeket nyújtani, és mennyi buliba juttatunk be még idén embereket. Na jöjjön Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, now on Radio 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Említettem percekkel ezelőtt, hogy sok-sok bulit intéz még idén a rádió egy. Na hát a következő percekben Balázsék jövő heti játéka után kiderül az is, hogy mi lesz a következő parti, ahová jegyeket lehet majd nyerni a rádió egytől. Én Györke Attila vagyok, aki aztán az újabb zenei órát indítja. Mindjárt jön a Wonderful Life.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
5: A Rádió egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi.

0: egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongás is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a célom az, hogy ezekkel a zenékkel igazi nyárhangulat legyen munkaidőben. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Pár nap múlva egyébként hivatalosan is elstartol a nyár. Szeretjük nagyon, a nyárnak van egy szuper képessége, megváltoztatja az embereket, ugye? Mert az, aki télen este 6 órakor már pizsomában volt, az nyáron 9-kor simán mondja azt, hogy üljünk még ki valahova.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Az előbb említettem, hogy a nyár megváltoztatja az embereket, és Balex azt írta, Attiste, most rólam beszéltél, télen este 7 órakor már simán a takaró rajtam és pizzát rendelek, nyáron viszont este 9-kor indul csak az élet, fröccs parti a haverokkal. Balex, hát akkor mutatom neked, jó? Csak így jelezném, hogy idén nyáron melyik zene fog szólni minden szórakozó helyen, Balatonparti büfében és a külföldi nyaralásokon is. Ez az aktuális kedvencünk, BB Rexátor és a Faithless-től New Religion.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camerát dalát hozom, Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65-szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander der PHEV. Az élet nagyszerű.
15: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi sláger megy a kellemes nyárias időbe is. Hát üdv mindenkinek a 22-23 fokokban a napsütésben. Nincs ma kánikula, de az UV-sugárzással számolniuk kell azoknak, akik a napon dolgoznak. Felhő ma nem nagyon lesz, úgyhogy sok folyadék, fényvédőkrém, árnyék. Jó? 24-25 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak és kizárólag a Rádió 1. Imádom a Balázsékat, imádlak téged is, a Balázsék indítják el a napomat, úgyhogy csak és kizárólag a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Daily Mixre összeválogattuk a legnagyobb Rádió 1-es kedvenceket. Rögtön a nyár dalával indítunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Reklámot hallottak.
13: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
16: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
13: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Jelentős városfejlesztés kezdődik Kaposváron az északnyugati városrészben. Megújul a Honvéd utcai tömbelső. A tervek szerint elbontják a használaton kívüli Dózsa edzőcsarnokot, helyén parkosított közösségi tér és egy 16 emeletes fitnesspark épül. A beruházás első üteme 484 millió forintba kerül. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A kivitelezés június végéig tart. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel a védett állatok megmenthetők. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, 22-27 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
3: Rádió
13: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben.

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez meg a Daily Mix, én pedig Kóródi Petra vagyok. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Taylor Swift érkezik. Tavaly október 3-án jelentette meg a The Life of a Sugar című stúdióalbumát. Ez már sorrendben a 12. stúdióalbuma, rajta számos sikerdallal, és hát szerintem mindenki sejti, a folytatás is az. Hivatalosan idén januárban jött az Opalite Taylor Swift énekel.

0: legalább. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.
1: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Téli

a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez meg a Daily Mix, és szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron. Csapadékmentes napos száraz lesz a folytatás, 24-26 fokos csúcsban bízhatunk az előrejelzések szerint. Egy pici enyhülést élünk meg a tegnaphoz képest. Estére sem mondanak egyébként esőt, a nap végén 19-23 fokot mérhetünk majd. Az éjszaka pedig legalacsonyabb hőmérsékletnek 10-12 fokot hoz, ezt is holnap hajnalban mérhetjük majd tulajdonképpen. Én pedig amit hozok, vagyis akit hozok, az nem más, mint Lord, vele már is szól itt a Daily Mixben a cím. Wait till you're...

99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ez a Daily Mix, útinformációk jönnek. Útkarbantartási munkálatok a 61-esen, a Kaposújla-Kapos mérő felüli oldalon. Útszűkület mellett lehet közlekedni, kaszálás van azon a részen. Sűrű a város forgalma, extra sűrű a mezőúti csomópont, a Berzsenyi, illetve egész sok autót jelentettek a Jutai útról is a közlekedők. Jó utat és balesetmentes haladást, Lady Gagát hozom. Ez az Abrakadabra.

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, ez a Daily Mix, én pedig Kóródi Petra vagyok, és éljenek az Emilek és a csanádok. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő, a csanád pedig magyar eredetű név, a csana név kicsinyítő képzős származéka. Sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse azokat is, akik szintén ünnepelnek a mai nap. Miles Smith dalát, a Stargazing-et nekik tartogatta.

0: Ez a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek itt Kaposváron a stúdióban, Koródi Petra, és igaz, véget ért a Daily Mix, de mi még a következő órát együtt töltjük, mindjárt az a Ed Sheerant. Az Azizám a következő óra indító dala, mindjárt teljes egészében meghallgatjuk itt a Rádió 1 Kaposváron.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi mai slágermegy. 99.9

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ezt a 60 percet, és együtt töltjük a stúdióban továbbra is. Kóródi Petra, hozom a péntek időjárását. Napos, száraz, ezt mondja a meteorológia. Csapadék elvileg holnap sem várható. 24-26 fokos csúcsban bízhatunk. Hajnalban és reggel 11-16, estére pedig 21-24 Celsius fok áll a jóslatban. Martin Garrix, Matisse Tesco és Barbs, ők jönnek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, szép csütörtök délutánt kívánok. Érkezik az a dal, amely egy viharos szakítás szélén álló párkapcsolati drámát ír le. A szöveg egyébként az elengedés nehézségéről és a kétségbe esett marasztalásról szól. Nagyon jó kis accentes diszkó stílusba öntve. Egyébként egy korábbi accentdal a Kylie újragondolása egyben. Itt van Szérával és Misa Millerrel, meg

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, itt Kaposváron, Korrodi Petra vagyok, és kikapcsolódási lehetőségek jönnek. Ma délután 5 óra után Csigavér kezdőgyalogló klub 17 óra 15 perckor van, egészen pontosan a gyülekező az aréna bejárata előtt, aztán 17.30-kor pedig az indulás kezdőknek és újrakezdőknek közösségi jó hangulat és motiváció, valamint friss levegő, természet és feltöltődés, ezeket ajánlják és kínálják a szervezők. Csigavér kezdőgyalogló klub, aki csatlakozni szeretne, 17.15 van, aréna bejárata előtti tér, itt lesz a gyülekező. Szintén ma várja a kaposvári polgári kaszinó az érdeklődőket, 18 órától Homoludens műveltségi csapatjáték, dr. Szijjártó Attila és dr. Boda Robert játék mesterlésével. Ehhez is jó szórakozást kívánok, és hát ez a hétvége, ami előttünk áll, a gyermekekről szól, úgyhogy számos gyermeknapi és családi program várja az érdeklődőket. Május 30-án Kaposmérőben például falunap és gyermeknap egész nap a sportpályán, színpadi fellépőkkel, gyerekeknek és felnőtteknek, sportprogrammal, főzőversennyel jó szórakozást. Aztán szintén szombati program, meg egyébként vasárnap is, tehát két nap várja az Espark az érdeklődőket a gyermeknapi programmal a Bíborligetben, ugrálóvárak és a varázscsúszdana meg kacagás, ezt ígérik. A kaposvári nagypiacon is lehet gyermeknapozni szombaton 8 és 12 óra között, itt a pandás élmények kerülnek majd az előtérbe. Aztán május 30-án szintén 9 órától a tüskevári családi nap is várja az érdeklődőket a Jutai úti tag óvoda szervezésében. A felnőtteket is várják természetesen, nem csak a gyerekeket, és a K-központban is lehet szombaton gyermeknapozni. Szombaton 10 órától elérhető az óriás trambulin, az állatsimogató, a kifestő és kézműves foglalkozás, meg számos jó kis program gyereknek és felnőttnek. Kaigo és a Van Republic, ők meg jönnek, már is szól a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép csütörtök délutánt kívánok, Kaposvár. Útinformációk érkeznek. Útkarbantartása 61-esen a Kaposmérő felüli oldalon, kaszálás az út szélén, útszűkületre számítsanak az arra haladók. Mezőcsokonya és Somocsárd között pedig szintén útszűkület, félpályás lezárás, ott meg aszfaltozás van. Jó utat! Shawn Mendezzel megyünk tovább, itt a Stitches.

0: 99.9 Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium

0: világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

nyitó eseménye lett, és ezek a napok már tényleg mondhatni a nyár előszobája. Nézegettem a Facebookot, az Instát, megjelentek a napszemüveges posztok, a teraszos, grillezős fotók, meg azok az emberek is, akik már

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Fate lesz a New Reality.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lui és a Get Lucky, ezzel indul az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Boomerek.
5: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelj a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes

0: konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrosz.hu.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: reggel csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Oliver vagyok. Azért hívlak, mert nagyon jó a műsor, éjjel-nappal benneteket hallgatlak. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Stílusváltás. A rádió egyen csak igazimai sláger megy. Nagyot énekeltünk, akkor most nagy tánc jön. Nyilván képzeletben, mert dolgozunk, de azért képzeljük magunkat oda együtt egy jó partiba. Becsukjuk a szemünket, billegünk, és ez a dal szól.

0: folyamatosan.
1: Imádunk titeket, titeket hallgatunk, szeretünk. Zoltán vagyok, a futár.
0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem tudom, hogy mindenki tudja-e, mi az a születési kő, vagy születéskő. Egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na, mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az opál. Ennek az új Taylor Swift-dalnak a címe Opal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Jó zenék, nyár hangulat, 2026-ban is mi leszünk a legbulisabb rádió nyáron. Napsütés 26-27 fok, pont mint ma, ez lesz majd holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Köszönjük szépen!

0: rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy, öt után a Live Mixben ráadásul Juhász Gerivel és a Loving Arms-szal, addig még a következő zene óra az enyém, és a Fade of Ophelia-val indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
7: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ez itt Texas, drágám.
8: Új föld.
10: Jó lesz itt élni, nem igaz?
9: Majd teszünk róla.
8: Új ellenfelek.
10: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
8: Új szabályok.
11: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
10: A béke még odébb van.
8: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 km garanciával, 11 400 000 forinttól pompás finanszírozás.

0: utazással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az Ithaka.hu-n.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
6: Csúszd a parkét.
5: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
6: Be. Igen.
5: Hova?
6: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
5: Ez a legnagyobb parát.
6: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
5: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
6: Tehát van, igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
5: Tavaly nyáron.
7: Igen. Jó, de ő szerette.
5: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
6: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
5: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
7: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
5: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
7: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
5: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
8: Én van egy, de nagyon vicces, de...
5: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
8: Mert ez figyelj, van olyan. Van egy olyan csótányfaj, ami eleventójó csótány.
5: Ne.
8: Ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
5: Na, ez viszont tetszik.
8: Kikészülök tőle.
5: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak.
7: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
5: Még a szeretem. Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
7: Itt van.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Ficsór Jerika vagyok. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a Kaposvári Egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. Programokat Balatonszászon, Balatonakariban és Gyenesdiáson tartják. Az 50 éve elhunyt színész király emléke előtt tisztelegnek Balatonszemesen. A településen rendezik a 31. Latinovics versmondó találkozót és versenyt június 13-a és 14-e között. A nevezési határidő május 31-e. Útfelújítás miatt kell szakaszos forgalom korlátozásra számítani a Zselici erdőben. A Kaposszerdahely Szenna és Zselic kisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon zajlanak a munkálatok. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem lesz, napközben 23-28 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, remélem jó a hangulat. Van, aki még dolgozik, de van, aki már autóban ül, megindult a délutáni csúcs. Hát jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 20-as 311-111, és egy kis vasárnapi hangulat, egy kis

Olyan sok rádióhallgatót hallok, hogy miért hallgat titeket. És gondoltam, elmondom, mert imádom a Rádió 1-et, ezért hallgatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4:05-kor közlekedési infók. Tomi szerint több autó ütközött az M1-esen Szárligetnél, Tatabánya felé haladva a 47-es kilométernél. Simi szintén az M1-esen látott balesetet, csak a másik oldalon, a főváros felé, Herceghalomnál a 29-es kilométernél, az átterelt sávban. Ott most áll a forgalom, úgyhogy aki éppen haladgat Herceghalom felé, az már most készüljön idegekkel. Halló?
1: Jó napot kérlek, kérdezlen nézni, csak hogy tud-e valaki valamit arról, hogy a Bécsi úton, 10-es úton kifele milyen probléma van, mert 3-4 órája állunk szinte.
0: Budapesten áll a Bécsi út.
1: Bécsi út, Pilisvörösvár irányába.
0: Drága hallgatók, jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen. Kitartást!
1: Köszönöm szépen!
0: A Rádió 1 forró drótja 20-as 311 111, ide jöhetnek az üzenetek, autós barátaimnak pedig ezt a dalt küldöm a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az infók után például Lady Gagától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
14: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék.

Itt a Rádió Egyen közlekedési információk, megtudtuk, hogy miért áll a 10-es főút. A 10-es főút folyamatosan áll a sok barom miatt. Árpád híd, ürömi körforgalom, 1 óra 5 perc, írta Hayley. Azért fogalmazd át, hogy szép legyen, hozzátettem. Most már mindegy, ez így elment, viszont mindkettő irányban lassú, hogy áll a forgalom a 10-es főúton, ez is fontos info. Béla szólt, hogy Budapesten a gyors forgalmi a város irányába elesett, baleset miatt, Maki pedig azt írta, torlódik az M0-ás Gyálnál, az M3-as felé haladva. Jöhetnek az infók, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, kitartást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
12: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
15: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról

0: hatásokról, olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixéd Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6-os szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 6616-os telefonszámon.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Jelentős városfejlesztés kezdődik Kaposváron az északnyugati városrészben. Megújul a Honvéd utcai tömbelső. A tervek szerint elbontják a használaton kívüli Dózsa edzőcsarnokot, helyén parkosított közösségi tér és egy 16 emeletes fitnesspark épül. A beruházás első üteme 484 millió forintba kerül. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A kivitelezés június végéig tart. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel a védett állatok megmenthetők. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem lesz, napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szexi, laza és könnyed lesz ez a következő egy óra. A Loving Arms-nak hála. Hello Andris!
4: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy kicsit gondolkodtam, hogy mit hagyták ki ebből a mondatból. Hát a nyárias, tehát nyárias.
3: Tényleg, de jó, hogy itt vagy. De tényleg, isteni az idő, a zenék is isteniek lesznek. Nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
4: Így igaz, az élet csodaszép, wonderful life, ahhoz egy Purple Disco Machine is tartja. Úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó kedven, jó zenék. Kellemes nyári hangulatban, itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix, ma a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött. Egy nagyon fontos közlekedési információ. Nem fogtok neki örülni, 9 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében. Bármi olyan információtok van, ami hasznos, ami fontos a többi autósnak, küldjétek 0623111111. Mindenkinek jó utat! És tényleg nagyon szexik a zenék ma délután. Mi lesz a következő?
1: Hát egy szuper jó dal, egy tulajdonképpen ugye nyárias dalokat készültem, mert ugye ilyen csodálatos délutánban. Szeretem az olyan zenéket, ami tele van hangszerrel, és többek között zongorával, nagyon szeretem a zongora hangját. És van egy M-Key remix, ami mostanában nagyon nagy sláger lett már, mint ez a feldolgozás, ez a Midnight, The Hanging Tree, úgyhogy ezzel fogunk itt tovább robogni a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben. Úgyhogy hangerült fel, aki dugóban ül, annak kitartás, hallgassatok jó zenét, jó hangulatot, mert ugye Juhász Gerivel ezt garantáljuk nektek ma délutánra itt a Rádió 1-en.
2: Rádió.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Whitney Houston egyik legendás dala, a Higher Love, Kygo újította fel. A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 Live Mixben, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy üzenet jó, messziről érkezett. Sziasztok, 500 kilométer óta jövünk 7 motorral, jelenleg a montenegrói hegyek között kanyargunk rátok, ez a mix a nap fénypontja. Köszi srácok, ezt Csabitól kaptuk. Csabi, nagyon szépen köszönjük, és Csabi, Csabi még egy videót is küldött nekünk, hát nagyon komoly, nagy motorozásban vannak.
1: Én is szoktam motorozni, úgyhogy Csabi, ezt te érteni fogod, széles utat.
0: És vigyázz magadra, és kösz, hogy minket hallgatok, üdv nektek ott Montenegróban. Megyünk tovább.
1: Megyünk tovább Kesmirral, aki hát többek között elég gyakran jár Magyarországra. Idén nem tudom, nem vagyok ebben képben, úgyhogy emiatt elnézést. Idén nem tudom, hogy jön-e, de hogyha jön, akkor majd erről beszélgetni fogunk. Úgyhogy Kesmirtól megyünk tovább a Wild Ride-dal, itt a délutáni Line Mix-ben. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a Loving Arms volt mellettem a házigazda ma délután itt a Rádió Egy Live Mixben. Andris, zseni volt ez a mai, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor lassan neked is jó hétvégét kívánok.
1: Hát köszönöm, Geri, bár hát tényleg egyébként is mindenkinek annyira jó, hogy ennyire rövid volt ez a hét, hogy én még egyébként meg azt hiszem, hogy ilyen szerdánál járok, hogy ilyen kedd szerda
0: van. Mindenkinek szerdai feelingje van, pedig úgyhogy már csütörtök van, hál'
1: Igen,
0: Istennek.
1: Csütörtök van, holnap pedig péntek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, többek között mindenki. Úgyhogy lehet menni szabadba, lehet menni strandolni, meg lehet menni bulikázni.
0: Bizonyán, meg hát ne felejtjétek, szombaton BL döntő a fővárosban, Budapesten, a Puskásban, mi pedig utána afterezünk a World Is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így igaz, Geri. Ettől szebben én sem tudtam volna mondani.
0: Zseni volt.
1: Köszönöm
0: nem
1: szépen.
0: Ez az egész mai veled, Andris, nagyon közé.
1: Geri, te vagy a zseni.
0: Nem, én neked köszönhetően vagyok. Zseni.
1: Nem, Geri, nekem meg te hozod meg hozzád, vagy te emeled a szintet, úgyhogy én hozzád akarok felnőni.
0: Ez egy csapatmunka, Andris, adj egy pacsit, szombaton találkozunk, ciao. Jön mindjárt Hypaton és az Out My Head. Ezzel kezdődik a Rádió Egy kívánság műsor. A számunk 0623111111. Hallgassatok sok Loving Arms zenét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Mert egy gól egy Hisense 65 szolos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
19: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot!

0: Pontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Ixi Descense már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6-os szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van?
6: Balázs írja pizzasütést.
5: De ez egy jó dolog, tehát otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy
7: ugye,
5: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni.
8: A tökéletes pázsit. A szemlélése.
5: Én szeretem ezt
8: az összeállítást. Ki a ízét a gaz belőle.
7: Körömollóval vágod.
5: Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
8: Csinálom. Csül most kezdte el.
5: Nem mindenki meghűlt.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Ficsúr Jerika vagyok. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a Kaposvári Egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. Programokat Balatonszászon, Balatonakariban és Gyenesdiáson tartják. Az 50 éve elhunyt színész király emléke előtt tisztelegnek Balatonszemesen. A településen rendezik a 31. Latinovics versmondó találkozót és versenyt június 13-a és 14-e között. A nevezési határidő május 31-e. Útfelújítás miatt kell szakaszos forgalomkorlátozásra számítani a Zselici erdőben. A Kaposszerdahely Szenna és Zselickisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon zajlanak a munkálatok. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem lesz, napközben 23-28 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió 1
4: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Teket, köszöntéseket egészen este 8-ig. A mai első telefonáló Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj közös dalát kéri. Szia!
1: Hello, szia, Peti vagyok, és szeretném küldeni a barátaimnak Budaörsre. Éppen a spanommal vagyunk itt a garázsába, csinálgatjuk a kis Hondáját, és hát, hogy jobban menjen a munka.
0: Hát ettől a zenétől újult erővel fog menni, én ebben biztos vagyok. Ami a hangzását illeti, kicsit 2010-es évek, sőt, kicsit olyan, mint Head of A és a What is Love, főleg ez, az eleje, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán a 119-es kilométernél. A forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, viszont szerencsére oszlik a több kilométeres dugó az M1-es autópályán Herceghalom térségében Budapest felé, ahol nemrég szintén baleset történt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És egy nagyon új, egy nagyon dögös, egy nagyon nyári slágerrel folytatjuk Alex Kenji-vel és a Bambolével. Ki kéri?
1: Marianna vagyok.
0: Marianna, és ki kapja, akinek küldjük?
1: Egy kolléganőmnek, aki a két gyerekét neveli egyedül, és ma van a születésnapja. Kívánok neki sok boldogságot és erőt a

0: Megy, isteni idő lesz holnap is, nagyon sok napsütéssel, és maximum 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Balázs, parancsolj!
2: A rédaltomnak a számát szeretném.
0: Az újat, a legfrissebbet?
2: Igen, igen, a legeslegújabbat.
0: Nagyon jó választás, Blood Runnin a címe, kinek menjen?
2: Az én kedves kislányomnak.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
2: Hanna, és nagyon szeretem.
0: Na akkor Hanna, figyelj, ez hamarosan neked szól. És közben a további kéréseket is várom. A telefonszámunk 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg szori!
3: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, valamelyik nap ment nálad egy új Taylor Swift szám. Azt kérem Anna Marinak, és üzenem, hogy mindjárt otthon vagyok, puszíja Oti. Hello, az Opel Ajtot kérem Taylor Swift-től, mert túlórázunk, menjen minden call centeres kolléganőnek Nyíregyházára, ezt pedig Zsófitól kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Gabi vagyok, honnan küldeném a vállamnak. Azt üzenném neki, hogy kitartást a munkában, mert éppen pincérkedik a hotelban. Igazából ennyi.
0: Oké, kösz, hogy hívtál. Ennek a dalnak az az egyik legfontosabb üzenete, hogy tanulni kell a rossz kapcsolatokból. Ez is segít nekünk megtalálni a boldogságot. Taylor Swift énekel tehát itt a Rádió 1-en. Ez az Opelite.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Andi SMS-t küldött nekünk, Sopronban dolgozik egy hamburgerezőben. A Sugar Daddy-t kéri a kollégájának, Árpinak, aki ma születésnapos. Vivi a barátnőjének kíván ezzel a dallal jó munkát Debrecenbe, az edzőterembe. 7-kor kezdődik majd a közös spinning órájuk. Valakit bekapcsolok adásba is. Halló!
1: Szia, Viki vagyok. Küldeném a férjemnek, Lassinak, fiamnak, Alexnak és lányomnak, Lilinek.
0: Hát akkor az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál két fellépője, Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy most pörög nektek is itt a Rádió 1-en. Kösz, hogy minket hallgattok!

0: 1-et halljátok nálunk. Csak igazi mai sláger megy, ma is nagyon kevés a Duma itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Halló!
1: Kornélnak hívnak, és egy Sheeran számát szeretném kérni.
0: Kornél, akkor jön is neked mindjárt az Azizám. És figyelem, jövő héten játék is lesz nálam itt a Rádió 1 kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt

0: Tedd meg. Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Mert a három DJ legenda

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Jelentős városfejlesztés kezdődik Kaposváron az északnyugati városrészben, megújul a Honvéd utcai tömbelső. A tervek szerint elbontják a használaton kívüli Dózsa edzőcsarnokot, helyén parkosított közösségi tér és egy 16 emeletes fitnesspark épül. A beruházás első üteme 484 millió forintba kerül. Elindultak a gázvezeték rekonstrukciós munkálatok Kaposvár több helyszínén. A fejlesztések ideiglenes forgalomkorlátozásokkal és parkoló lezárásokkal járnak. A kivitelezés június végéig tart. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban. Sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel a védett állatok megmenthetők. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem lesz, napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Ha szeretnétek valakinek dalt küldeni, vagy valakinek üzenni, este 8-ig szokás szerint számíthatok rám. Hello, hello!
1: Szia, Sanyi, Püspök Arányból!
0: Sanyikám, hello! Végre megint mosolyog a hangod, hogy van a fogad?
1: Köszönöm szépen, gyógyul!
0: Hál' Istennek, ezt örömmel hallom. Te vagy az egyik leghűségesebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk Püspök Ladányban, ahol ugye néhány hete indult el a Rádió 1. Mi az ottani frekvenciánk?
1: 98.
0: Így is van. Milyen zenét kérünk? Ki jöjjön?
1: Lady Gaga. Megengedt egy pár szót, Geri. Van egy meglepetés versem a Rádió 1-nek.
0: Egy meglepetés versed nekünk,
1: igen,
0: a Rádió 1-nek?
1: Igen.
0: Úristen, halljuk.
1: Püspök Ladányban szól a zene, olyan szép, hogy táncolok vele. Szól a zene, és én táncolok, miközben Rádió 1-et hallgatok. 91.8 Rádió 1 a neve, hallgassátok emberek, és olyan szép a zene.
0: Sanyikám! Ha lesz egy verses kötetet, kérek egy példány dedikálva. De tényleg.
1: Megbeszéltük.
0: Nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy el is teszem ezt a megszólalást a World is My Radio Show versek mappába. Lady Gagát kértél, úgyhogy jön a Dead Dance DJ Dark Remixben itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy hallottam a hangodat. Jó pihenést!
1: Neked is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Igazi mai sláger megy, rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi, hogy vagy, mi újság?
1: Nagyon jó. Még nem pihentem ki a bulit, de nagyon jó volt.
0: Mert hogy te is ott voltál a rádió születésnapi fesztiválon, ugye azt hiszem pont tegnap előtt meséltél erről adásban. Hát mi sem vagyunk még túl rajta.
1: Megértem. Egyéb egyszer van.
0: Így van. Mit szeretnél kérni?
1: Regálni Lili számát, a Hilmét.
0: Jaj, de jó, ez egy isteni dal, és hát Lili biztosan játszani fogja 9 óra után is majd élőben a Word is Mine Radio Show-ban. Lilit látod a bulin vasárnap?
1: Jó, hogy ne, hát oda akkorára jöttem föl.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt, olyan élmény volt, hogy hihetetlen, nagyon jó volt, és ott ismerkedtem meg az a barátokkal, vagy barátnőkkel, és akkor van egy barátnőm Pesten, és van 2 macskája, meg 2 kutyája, képzeld el.
0: Mármint akivel megismerkedtél a születésnapi fesztiválunkon?
1: Igen, igen.
0: De
1: jó! Ahol aludtam, igen.
0: Neked is van macskád. Érdekes, hogy az ilyen emberek általában megtalálják egymást. Kinek menjen ez az új Regán Lili dal?
1: Hát akkor Áginak, meg akkor van a másik lány, a Krisztina, neki is, és Szobinak.
0: Most tehát zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en. Jön ugyanis a 3-szoros év DJ-je győztes, Regán Lili és a Hilmi.

0: Ezt a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robinak van egy fontos közlekedés információja a budapesti autósok számára. Parancsolj!
1: Súlyos baleset történt a Magyaródi út és a Miskolci út kereszteződésében, 3 autó karambolozott.
0: Ó, te jó ég, köszi a helyzetjelentést! Mit szeretnél hallani?
1: Kámrádtól kérek egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
1: A családomnak. Barbara, Hanna és Dalma.
0: Szól is akkor nektek mindjárt Kámrád és a Be Mine. Be És közben a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Zsuzsi vagyok. Éppen hazafelé tartok a kisfiammal Esztergomból, Ösztrandról.
0: Jaj, de jó! Jót fülöttetek?
1: Nagyon, nagyon szuper volt.
0: Hamar megjött a strandi nő idén.
1: Na.
0: És holnap is lehet majd fürödni, 28 fok lesz szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Na és akkor Zsuzsi, mit küldjünk a kisfiadnak?
1: Hát egy Tiestót.
0: Jön is akkor nektek a Lélo Tiestótól itt a Rádió 1-en, szuper nyarat kívánok!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül csörög a telefon. Halló, halló!
1: Barbie vagyok, és részről szeretnék egy számot kérni a férjemnek.
0: Szia Barbie, és milyen alkalomból?
1: Hát, csak úgy. Itt ő mellettem, megyünk hazafele.
0: És ahogy hallom a hangodon, minden rendben. Where is my husband? Hol van a férjem? Ré, akkor most nektek énekel itt a Rádió Egyen. Kösz, hogy minket hallgattok, jó?

0: Egy átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó vadonatúj zenét fogunk nektek bemutatni Regál Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: The World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Picsór Erika vagyok. Ingyenes nyári balatoni táborokat szervez a Kaposvári Egyházmegyei Caritas. A szervezet idén 3 turnusban várja a nehéz helyzetben élő családok gyermekeit és a fogyatékkal élő résztvevőket is. Programokat Balatonszászon, Balatonakariban és Gyenesdiáson tartják. Az 50 éve elhunyt színész király emléke előtt tisztelegnek Balatonszemesen. A településen rendezik a 31. Latinovics versmondó találkozót és versenyt június 13-a és 14-e között. A nevezési határidő május 31-e. Útfelújítás miatt kell szakaszos forgalomkorlátozásra számítani a Zselici erdőben. A Kaposszerdahely Szenna és Zselic kisfalut felől a Hotel Kardosfa irányába vezető erdei útszakaszon zajlanak a munkálatok. A gépjárművel közlekedőknek helyenként 20-30 perces várakozásra is számítaniuk kell. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem lesz, napközben 23-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
5: Diszkó!
6: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy, indul a Diszkósít Rádió Show. A stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
8: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
9: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Mondanám, hogy 100%-os vagyok, de nem.

0: Attila vagyok.
1: És kérem szépen, ma este lesz egy premierünk Rozália és Björk új dalának, DJ Junior remixe, valamint játszom a diszkosit Szorit és az új dalunkat, úgyhogy vágjunk is bele Katóval és Johnnal, a Turn the Lights Off-val, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiót!

0: Rádió egy csak igaz, ma is sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel, és ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkosít közönség találkozó, avagy diszkosít pizza kóstoló.
1: Ezt kérdezték tőlem, hogy most 3-tól vagy 4-től van?
0: 3-tól van, de mi 4-től játszunk 7-ig, 1-1-1 óra.
1: Oké, okay, de ott leszünk 3-tól.
0: Ott leszünk kóstolás. Közönség, nem előtte közönséggel találkozunk.
1: Jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Csanádok, Emilek, Ágostok, Bodok, Karák, Karádok és Wilhelminák. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Vargandi, Romhányi Áron és Zsidró Tamás. Isten éltes az ünnepelteket.
0: Tehát ez a most vasárnap egyiküknek sem olyan lesz, mint az átlagos mondhatni fellépések, hogy odarohanunk és elmegyünk, tehát semmi hatni. Itt most barátkozni fogunk. Egymással is?
1: Mondjuk
2: meg a többiekkel is. Én mondanám így, hogy rátok fél. És most megyünk tovább a diszkosítéjére, és jobban itt a rádió. Én Maggio Dero és a Luca Contigo DJ Juniorban.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show, 3D-ben DJ Junior-ra, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Én vagyok az, igen, az utóbbi borzasztó hangom, és így fogok 4 fellépést csinálni a hétvégén.

0: A Facebookon.
1: Én pedig Dunszent Miklós főterén fogok játszani majd egy koncert után. Én is a Bajnokok Ligája döntő után, remélem nem lesz hosszabbítás, tehát hogy pont le fogok érni, mert 22:30-kor kezdek. Egyébként a péntek az egy nagyon extra dátum, ugyanis ugyanezen a pénteken 2004-ben nyitott a Bad Beach, nem tudom, hogy ki van ezzel képen, egy biztos, hogy nem ma volt. Péntekenként ennek köszönhetően nagyon-nagyon sok olyan zenét fogok játszani a fővárosi rezidenciában, egy jótékonysági rendezvényen, amit annak idején a Bad Beach nyitóján, előtte pedig egy privát bulin zenét. Szombaton megint csak játszok majd ugyebár a budapesti rezidenciámon, és megyek oda bobozni, ahol azt hiszem múlt héten Józsi kezdte a bob szezon.
0: Akkor lesz Peti áll a ház előtt, meg House of Pain Jumporán?
1: Igen. Most viszont nem ilyenekkel megyünk tovább, hanem egy új DJ Juniorra, ez a Day by Day, itt a Rádió 1-en, az Esti Show-ban, ez a Discord Sheet.

0: Dancing-nől diszkosít a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsivel és velem DJ Juniorral. És tényleg jó tessék bevésni, most vasárnap Pátyon diszkosít pizza kóstolás. Az első 150 vendég kaptunk ajándékba egy szelet diszkosít pizzát, és hát ugye mondhatni, hogy celeb simogató is lesz, tehát lehet jönni már egészen korán. Mi ott leszünk 3-tól este 7-ig.
1: Engem lehet simogatni mindig, bizonyos keretek között, amit az asszony enged, mert egyébként csak baj van belőle. Jut eszembe, egyébként jön a Claudia, csak úgy mondom.
0: Hogy magára vett a celeb simogatót, mit celeb? Én is elhozom a kedvesemet, kérted el.
1: Nem magamra vettem, hanem engem szoktak simogatni az emberek, és inkább szólok, hogy...
0: Magyarán Bárány család, ott lesz a Junior család is, ott lesz, hogyha minden igaz. No. A Hanvai család ott lesz?
2: Nekem az összes barátom jön.
0: Jó. Oké, ez ilyen diplomatikus válasz.
2: A családom nagyon nagy, nagyon sok van, és nagyon sok barátom.
0: Ja,
2: mindenki jön.
0: Ja, értem.
1: Jó kis buli lesz akkor.
0: Viszont most megyünk tovább a vadonatúj diszkosít dala, amelyet a Rádió Egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon mutattuk be klippel együtt. Hamarosan jön a megjelenés és a videoklip, és most viszont játszom itt a Rádió Egyen. Ez a Sorry.
3: Perdóname.

0: Rádió egy csak igazú, ma is Slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárányattal és velem, Hanvai PG-vel. Megint csak a vasárnapra visszatérve kérdeztetek család, így meg úgy, amúgy ugye már nekem egy mondhatni sokkal szélesebb családom, mint másoknak, és a barátaimra hagyatkozom ebben a körben elsődlegesen, de közben eszembe jutott, hogy édesanyám is fog jönni, és ezt mindenféleképpen ezt szerettem volna mondani.
1: Hát jó. Akkor nagyon családi vállalkozás lesz.
2: Akkor miről beszélsz, hogy nem családi?
0: Hát családi baráti.
2: Baráti.
1: Figyelj, én csak annyit fogok mondani mindig a mikrofonban, ha azt... Ne ez a baj! Egyéb! Óvatosban, tudod, finoman.
2: Ne, én nem akarja mindenkit elűzni, ez fontos.
1: Nem, csak ne ez a baj.
0: Ez egy kellemes vasárnap
2: soha,
0: délután.
2: Majd soha többet nem vettünk
0: pályára.
1: Egyébként én 3-kor biztos éjszem pizzát, 4-kor már nem biztos, 5-kor biztos, hogy nem.
0: Mi?
1: Hát ez slankos.
2: Hol lefekszel, vagy mi?
1: Hülye.
2: Én még lehet, hogy iszok is, mert lesznek ilyen színes italok.
0: Igen, na,
2: viszont menjünk tovább most egy ilyen triumvirátussal, nagyon vegyes a társaság. Akkor van benne egy amerikai, van benne egy izlandi, és van benne egy spanyol. A spanyol Rosali, az izlandi Björk, és Yves Dumor, ő pedig egy amerikai zeneszerző és előadó művész Miami-ból, és csináltak egy Bergen című dalt, ami egyébként rohadt gyors, ilyen 160 BPM körüli az eredeti, és van benne komoly zene, van benne punk zene, van benne rock zene, van benne szimfonikus zene, és ilyen hard dance is. Na, ebből csináltam egy egészen érdekes DJ Junior remixet, úgyhogy premier itt a Diszkosít Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Kedvenc klubbomba, ahol két órától szórakoztatom az egybegyűlteket. Minden információ a rajongói oldalon van a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és jelenleg Hambai Pícsi voltam, holnap este egy privát rendezvényen kezdek, aztán jövök a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fogok játszani. Nagyon-nagyon sok Bad Beach-es kedvencet, mert hát ugyebár ezen a napon 2004-ben nyílt annak idején a Bad Beach. Ez egy jótékonysági rendezvény lesz egyébként a fővárosi rezidenciámban. Szombaton megyek bobozni, ott kezdek, és onnan megyek vissza majd, illetve jövök vissza a fővárosra, megint csak a fővárosi rezidenciámon fogok pörgetni. És ne tessék elfelejteni, hogy vasárnap diszkósít, közönség találkozó, pizza kóstoló, az első 150 vendég kap egy ajándékszelet, diszkósít pizzát, szóval tessék megérkezni vasárnap, már 15 órára Pátra. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, van egy-két új remix, az hamarosan kikerül a DJ Junior videó csatornára, a YouTube-ra, és egyébként hivatalos lett a csatorn, nem csak mondom, képzeljétek el, kaptam egy ilyen jelet mellé, úgyhogy hát annyira hivatalos.
1: De most
2: már, most már mondhatom, hogy hivatalos DJ Junior, eredeti valódi remix. Úgyhogy igen, Hun meg Han. Na, meg azt akartam még mondani, hogy szombaton Dán Szent Miklós, ott leszek a főtéren, 22:30-tól a BL döntő után, bulizunk együtt, és én lehet, hogy jövök vissza egyébként Budapestre, mert itt lesz ez a nagyon híres rapper csávó, akinek most nem hirdetem a nevét, de mindegy, lehet, hogy arra még elmegyek, ez egy BL after party, megnézem, hogy hajnali egykor kezd, és egyébként vasárnap ott vagyok a srácokkal, ugye a diszkosi pizza kóstolón, a Montini Experience dalával búcsúzom, az Astor Szín My House is Your House, ezt játszottam egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon és a nagy színpadon, meg utána a retro részen is, a klasszik szettem alatt. DJ Junior voltam, szevasztok!

a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: A jövő héten a műsorvezetőt telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: is Mine Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől totál élőben, 3 teljes órán keresztül. Imádni fogjátok a zenét is, imádni fogjátok a DJ-inket. Mellettem mostantól a kékhajú lány, 3-szoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hú, de jó találkozni újra a Rádió 1 születésnapi fesztivál után.
1: Ne is mondd, és már csütörtök van, elképesztő, holnap viszont péntek. Jövök a Live Mixbe, és a holnapi nap nagyon fontos nekem, ugyanis holnap fog megjelenni a Heal Me videoklippel együtt YouTube-on, úgyhogy nagyon izgi.
0: Yes, úgyhogy lesz miről sztorizni a következő 2 órában. Nézhetitek is Lilit mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. SMS és Viber számunk 0623111111. Jöhetnek a kérdések, induljunk el!
1: Érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, azért ezzel szeretnék kezdeni, ugyanis bekövetett a Rádió 1 születésnapja után Cyril, nagyon meglepődtem. Tetszett neki a szettem, ez egy nagyon nagy boldogság nekem, úgyhogy ezzel kezdem a mai órát itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mind Radio Show.

0: Azoknál a háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és tökéletes hangminőségben. Hát nagyjából minden üzenet ugyanarról szól egyelőre. Sziasztok, hello Lili, a kezdésről lemaradtam, de itt vagyok, és nagyon várom a Hilmi videóklipjét, imádom ezt a dalt, gratulálok, és nagyon tetszik a hajad. Puszi, Donna Gabi, a kamionos csaj, mert hogy rövidebb a haj.
1: Köszönöm szépen, ő mindig ír nekünk, igen, levágattam a hajamat rövidebbre, nagyon élem most ezt, és köszönöm a rengeteg üzenetet és a kommentet, hogy ez mennyire jó, meg hogy ez jobb, mint volt, nagyon cukik vagytok, és igen, hát elképesztően várom a holnapi napot, ugyanis holnap érkezik YouTube-ra és a többi platformra is a Hilmi, viszont YouTube-on meg lehet majd nézni holnap már a videóklipet. Ahogy említettem, egy olyan arcom látható a videóklipben, amit még soha sehol sem mutattam meg, úgyhogy alig várom már, hogy ezt láthassátok.
0: Sziasztok, Lili és Geri! Nagyon várom Lili új dalát és a Hilmi videóklipjét, ami pont a ballagásom napján fog kijönni, úgyhogy a holnap nagyon izgalmas lesz számomra. Lilit nagyon régóta példaképennek tartom, és nagyon szeretem az összes dalát. Szeretettel, Dominik!
1: Köszönöm szépen, és innen is gratulálok, köszönöm, hogy írsz, hogy követsz, és hogy ennyien várjátok a Hilmit. Fú, én nem is tudom, lehet alig fogok aludni éjjel.
0: Azt, hogy szándékosan megmutatod olyan arcodat a videóklipben, ahogy fogalmaztál, amit még soha, ezt tudatosan ehhez a dalhoz kapcsolódóan döntötted el?
1: Abszolút, ugye a dal arról szól, hogy mindannyian átéltük már, hogy milyen az, amikor összetörünk, amikor mélyen vagyunk, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk túl valamin egy csalódáson, és ez a dal nagyon sokat segített nekem, ezek a sorok vannak benne, ezek az érzések, és ezzel a dallal szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonlóan éreznek, hogy esetleg egy ilyen erőt adjon ez a dal, úgyhogy a videoklip is tükrözi ezt a fajta lelkivilágot, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt az arcomat még soha sehol sem mutattam meg.
0: Úgyhogy szerintem tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sokan fogtok magatokra ismerni ebben a dalban és ennek a dalnak a mondani valójában. Menjünk bele!
1: Érkezzen tehát a legújabb saját dalom, aminek én írtam a dallamát, a dalszövegét, és tényleg szívem, lelkem benne van. Holnap tehát érkezik YouTube-ra videóklippel ez a Hilmi itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hypaton és az Out My Head csütörtök este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Nagyon sokan írtok SMS-ben, Viberen, a Facebookon, sőt még a TikTokon is. Lili, nagyon jó voltál a Budapest Parkban, üzeni Nita.
1: Köszönöm szépen, hát ti is nagyon jók voltatok, mert olyan elképesztő közönség volt, és annyira éreztem a szeretetet és az energiát, hogy bárcsak visszaröppelhetnék oda bármikor.
0: Tényleg fantasztikus buli volt, még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt az idei 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sziasztok, szerintem Lili az eddigi legjobb saját dalod a Heal Me. Csak így tovább, üdvözlet nektek, Norbi.
1: Köszönöm szépen. Lehet, hogy igaz, hogy a váratlan vagy a nem betervezett dolgokból születnek tényleg a legjobb dalok. Sokan mondják ezt, és a Heal Me is abszolút így született meg, hogy nem is terveztem kiadni. Tulajdonképpen idézőjelben úgymond magamnak írtam ezt a dalt, úgyhogy nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik.
0: Melyik nyári bulit várod a legjobban? Ez Gina kérdezi Viberem.
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hála Isten nagyon-nagyon sok helyen találkozhatok a hallgatókkal. Közel 30 fellépéseim lesznek egy hónapban. Júniusban még elmegyek egy rövidebb pihenőre, viszont utána belecsapunk tényleg ezerrel, úgyhogy nehéz lenne egyet kiemelni, de minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Szia Lili, képzeld, május 25-én lent voltam a szülővárosodban, Pécs városában is. Nagyon-nagyon gyönyörű. Szeretlek, imádlak, régi rajongót Roland Kelenföldről.
1: Wow, hát Pécs az tényleg nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy írtál, és örülök, hogy tetszett.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Lendülünk tovább, ugye Lilinek ilyenkor csütörtökönként mindig 2 órája van a lemezjátszók mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most egy picit irányt váltunk. Egy olyan dal érkezik, ami teljesen más stílusában, mint az előzőek. Szerintem nagyon-nagyon kis, misztikus és különleges. Ez a Madre Vida itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: szokás szerint Regál Lilié a csütörtök este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. A TikTok oldalunkról egy üzenet: Lili csinálja a zenét, Gömbi megvárja otthon a dinnyét, üzeni Zotya.
1: Igen, és épp említettem a TikTok live-ban, hogy akkora napozásokban volt, mikor én eljöttem, kicsit megirigyeltem, mondtam neki, persze te csak feküdj itt az ágy közepén, napozgass, majd én megyek és intézek mindent.
0: Rendesen az ágy kellős közepén élvezi a napsugarakat?
1: Abszolút, hát imádja.
0: Édesem. Ha már állatok, Gerikém, gratulálok Süsükéhez! Kakucson ma is sütött a nap, nyomjátok, ez DJ Ramit üzenete volt, aki ugye DJ Pure Beatnek nagy cimborája volt, és már guest mixe a World is már Radio Show-ban. Nagyon szépen köszönöm, Süsükém is nagyon köszöni, otthon vár egy tündér kiskutya, és minden rendben van vele.
1: Imádom, annyira cuki, én meg akarom fogtosni ezt a kutyát.
0: Én nagyon várom a találkozást, Lilinek mindig küldök egy csomó képet, úgyhogy hát Süsüvel óriási van vagyok. A legjobb dolog, ami történhetett velem. Mi lesz tisztől, Lili?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now. Este 10 van, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen, ha minőségi zenékre vágytok, akkor jó helyre kapcsoltatok, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a rádió egyen, hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Holnap délután 4 Hilmi videoklip premier.
1: Pontosan, már alig várom a holnapot, nem biztos, hogy sokat fogok aludni ma éjjel. Olyan lesz a videoklip, egy olyan arcomat láthatjátok majd, amit még korábban soha sehol.
0: Ha kérdeznétek Lilitől, megtehetitek 0620 311 111. Jöjjön a második kör!
1: Kezdjük is el egy nagyon vidám dallal, ez a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regálili. Regálili. World is Mine Radio Show.

0: DJ Tork remixe volt belőle a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Imádom nézni, hallgatni a TikTok élőidet, Lili, ahogy csevegsz a kommentelőkkel. Köszönöm az ottani válaszodat, Szoboszló, Kamiontali, Ottali, nagyon várom, puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszönöm szépen, amúgy rengetegen voltunk a TikTokon, nagyon köszi, hogy ennyien ott is velem voltatok, és tök jót dumáltunk.
0: Sziasztok, épp egy koncertről tartunk hazafelé, de természetesen a kocsiban a Word is My Radio Show-t hallgatjuk. Sajnos idén nem tudtunk menni a Rádió 1-es szülinapra, de majd legközelebb. Sokszor ölelünk és puszilunk titeket. Geri nagyon aranyos süsű, imádjuk a róla készült fotókat. Csilla a Dorin anyukája.
1: Ó, tényleg, hát ők mindig írnak nekünk, már hiányoztak, és hát jövőre akkor találkozunk, várunk titeket szeretettel.
0: Így van, köszönjük az üzenetet, és süsűnek otthon átadom az üzenetet. 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Nem megy a YouTube, miért? Ezt többen írjátok, többen kérdezitek. Mi sem tudjuk, technikai probléma van, nem nálunk van a probléma, hanem a YouTube-nál dolgozunk rajta. Lehet, hogy helyreáll, lehet, hogy nem. Itt vagyunk élőben ettől függetlenül.
1: Így van, írjatok nekünk, látunk, hallunk mindent, úgyhogy pörgünk is tovább egy olyan dallal, amit szinte egészen biztos, hogy nem ismertek, hiszen nem sláger, nem ismert, egy igazi eldugott kincs. Én nagyon szeretem az ilyeneket, ez az Are You Down itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Van a Go Home, egy tökéletes rádiós sláger az olasz triótól 2026-ban. A World is Mine Radio Show-t halljátok a rádió egyen mellettem, Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hogyha valaki nem hallgatott volna minket egész este, vagy csak most kapcsolódott volna be, Lili nagyon-nagyon várja a holnapot, hiszen a holnap egy újabb fontos mérföldkő lesz a karrieredben.
1: Igen, ez igaz, ugyanis holnap érkezik a legújabb saját dalom, a Heal Me videóklippel együtt YouTube-ra 4 órakor. A videóklip is nagyon különleges számomra, ugyanis, ahogy említettem, egy olyan arcomat fogom megmutatni, amit korábban sehol sem láthattatok, illetve a dal is nagyon különleges számomra, teljesen más stílusban és érzésekben is, mint a korábbiak.
0: Úgyhogy holnap 16:00-tól figyeljétek majd a videóklip premiért. Megyünk közben tovább, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Loco, loco! Tudjuk, hogy mindenki meg van őrülve ezért a dalért. Lili, szerinted ennek a zenének mi a titka?
1: Szerintem egyrészt nagyon fülbemászó, másrészt ugye nem olyan, mint a megszokott dalok, hiszen nem tipikusan mainstream dal, és elképesztő, hogy mégis ekkora sikert arat. Én emlékszem, hogy amikor lejátszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, mindenki felsikított, annyira megörültek neki az emberek, ugyanis ezt játszottam. Én nekem is egy óriási kedvencem.
0: Úgyhogy menjünk most tovább ezzel, mehet a hangerő felfelé.
1: Így van, úgyhogy akkor pörgessük is, érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Liliát a lemezjátszók mögött az elmúlt 2 órában. Mi volt ez a zene itt most a legvégén?
1: Ez Asiától a Blame on Me, én nagyon-nagyon szeretem, egy igazán különleges dal, ugye teljesen más az első és a második dropja, nem tudom megudni.
0: Mind a két mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációban is holnaptól egy teljes héten keresztül. Sok felé

0: két éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ennyi időnk jutott mára, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és péntekig tart Balázsék újabb izgalmas, szellemes, kacagtató játéka, az elfűrészelt dalok. Na, hogyha ebből a dalból felcsendül egy részlet, segítek, hogy mit kell megírni SMS-ben. Alex Kenji, Bambolé!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: For you, I guess you moved on really
1: easily. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: things that I've got.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opalite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésszel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opalite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opalite, ez most az aktuális kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Thomas Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában 4-szeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották. 14 év késéssel robbant be a köztudatba, úgyhogy másodjára világsiker lett a dalból. Turn the lights off, DJ Dark remixében hozom Kero dalát.

0: miért a rádió egyet hallgatja?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két helyen gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a rádió egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.